Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amiben nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now,

Slágerkultúr magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: most jó reggelt!
1: Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! Kezdetét vette egy újabb hét és nap, és így persze itt van újra a város egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztője, a Reggeli Plusz is, ahol Hosszú Sanyi lesz itt veletek 7 óráig, aztán onnantól csatlakozik hozzám Balázs Anita, akivel egészen 8 óráig sok-sok érdekességgel várunk majd benneteket itt a 89,6-on, és a legjobb zenéket is fogjuk adni hozzájuk természetesen, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani ezúttal is az elkövetkező 2 órában.
1: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

6 óra 6 perckor kívánok, kellemes ébredés minden Váradinak és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket, és ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, valamint a Facebookon is fent vagyunk AM+FM nagyváradként, úgyhogy lehet ott az oldalunkon kommentelni is. Én pedig csak biztatni tudok rá mindenkit, hogy tegyétek is azt meg, mert a napokban 2 tucatnyi nagyváradi építész aláírt egy átiratot, amelyben magyarázatot kérnek az építészkamara Bihar megyei szervezetétől arra, hogy miért az utolsó pillanatban változott meg a főutca korzójának felújítási terve. A módosítás lényege, hogy az eredetileg tervezett fehér köréves mintázatot, amelyet a korábbi korzó burkolata illetett, egy visszafogottabb körmotívumos megoldásra cserélték. Úgyhogy érdekelne is ennek kapcsán, hogy szerintetek mi a módosítás valódi oka. Természetesen erre most is egész adás alatt a Facebookon keresztül, SMS-ben, WhatsAppon, Viberen, de akár telefonon is válaszolhattok, szóval írjatok, hívjatok, kommenteljetek, cserébe pedig érkeznek a legkiválóbb slágerek. She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to do, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

Hello, Nagyvárad! Ez itt ismét a Reggeli Plusz, a mikrofonnál 8 óráig hosszú Sanyival. És veletek persze, kedves hallgatók, köszi szépen, hogy itt vagytok, és ha már így alakult, faggatózok is nálatok. Ma azzal kapcsolatban várom a hozzászólásaitok, hogy szerintetek mi az igazi oka annak, hogy utolsó pillanatban változott meg a Fiúca korzójának felújítási terve. A hivatalos verzió szerint ez egy összetett dolog. A tervek utolsó pillanatos módosítása mögött technikai, kivitelezési és gazdasági okok, valamint a helyi közigazgatás döntési mechanizmusai állnak. Bár a romániai építészkamara Bihar megyei területi fiókjához benyújtott szakmai átirat hivatalos és részletes magyarázatot követel a hatóságoktól, a hasonló léptékű műemlékvédelmi és infrastruktúrális projekteknél a következő valós tényezők szokták indokolni az ilyen jellegű mintaváltásokat. Először is a kivitelezési nehézségek és a vágások bonyolultsága, az eredetileg tervezett hullámos vagy fehér köríves mintázat megvalósítása a kemény kőburkolatokból, mint porfír és gránit, rendkívül precíz, időigényes és drága vágási technológiát igényel. A visszafogottabb, koncentrikus, körmotívumos vagy sukaras megoldások standardizáltabb elemekből is kirakhatók. Ez jelentősen csökkenti a hiba lehetőségeket és a helyszíni faragási munkát. A szigorú határidők miatt az egy fontos tényező, hogy az összetett burkolatminták fektetése drasztikusan lelassítaná a munkát, ami a belvárosi üzletek és teraszok tartós bénultságához vezetne. Az önkormányzatok a költségvetési vagy uniós források elvesztésének elkerülése érdekében gyakran választják a technikailag biztosabb, gyorsabban haladó verziót a bonyolultabb művészi koncepció szemben. Na, ne érdekelne, hogy szerintetek ez mennyire hihető, vagy mi az igazi oka annak, hogy utolsó pillanatban változott meg a Fiúca korzójának felújítási terve. Itt nálunk továbbra sincs változás, érkeznek nektek a

Sláger magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Hello Nagyvárad, 6 óra 23 perckor, ez itt újra a reggeli plusz hosszú Sanyival, aki mindig a legjobb zenéket adja nektek. Ma egyébként arról beszélgetek veletek, hogy szerintetek mi annak az igazi oka, hogy utolsó pillanatban változott meg a főutca korzójának felújítási terve. Hát az építészek felháborodását elsősorban az váltotta ki, hogy a módosítás, a nyilvánosság és a szakmai konzultáció teljes megkerülésével történt meg. A döntés mögött így vélhetően egy pragmatikus, a polgármesteri hivatal és a kivitelező cég közötti megállapodás áll, amely a design feláldozásával próbálja garantálni a projekt gazdasági és időbeli megvalósíthatóságát. De érdekelne, hogy ti hogy látjátok, szerintetek mi az igazi ok? Ezzel kapcsolatban egyébként van kint a Facebookon is egy bejegyzésünk, amelyhez egy komment formájában is megírhatjátok természetesen ma is a véleményetek. Cserébe pedig én addig is szállítom nektek a legjobb

0: 6 óra 31 perc van üdv mindenkinek, ez itt a reggeli plusz hosszú Sanyival, akinek hát ilyen vegyes érzései vannak a mai nappal kapcsolatban, ugyanis azt szerettem volna, hogyha egész nap ilyen gyönyörű, szép napsütéses idő lett volna, és erre volt is kilátás még az elmúlt napokban. Ugye elég komolyan berúgta az ajtót a nyár, mert most is ilyen 16-18 fok körül mérhetünk ezekben a kora reggeli órákban, napközben pedig a 30 fok közelében lesz a maximum hőmérséklet, de csak azért ennyi, azért csak ennyi, ilyen 29 fok körül jósolják a meteorológusok, mert hogy délutánra beborulhat az égbolt, és akár még gyenge eső is valószínű lehet, szóval ez volt az a tényező, amivel igazából én a mai napra nem kalkuláltam, azt gondoltam, hogy egész nap ilyen zavartalanul tiszta napsütés és idő lesz, mint amilyen tegnap volt, de úgy tűnik, hogy ez ma nem így lesz, lehet némi felhősödés, számítsatok némi felhősödésre a dél körüli óráktól, szóval hogyha szabadtéri programokat terveztetek, akár csak egy kis sütögetést, akkor akár még egy kevés eső is meglephet benneteket. De talán az annyira nem lesz meglepő senki számára, hogy nem lesz annyira erős a forgalom a magyar iskolák környékén, biztosan nem, ugyanis ugye ott nincs ma tanítás a magyar pünkösd miatt. Viszont ha ti láttok valami megszokott lehetőlő történést, akkor megköszönöm, ha megosztjátok velem a 0359-1722-22-es telefonszámon, illetve a 0734-1722-22-es SMS, WhatsApp és Viber számon tudtok értesíteni, ha valami fennakadást észlelnétek a közlekedésben. Ezekben a percekben egyébként még könnyen járhatóak a város és a megye útjai. Nincs tudomásom arról, hogy lenne valahol a megszokott lehetőlő történés, de ha van információt a ilyesmiről, akkor a szíves sem veszem. Hívjátok, írjátok, amelyik egyszerűbb vagy praktikusabb, én pedig biztosítom hozzá most is a legjobb dalokat.
1: Jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz, a Plusz

0: május 25-én hétfőn, amikor is kezdetét vett egy újabb hét és nap, és mindegyikből a legjobbat kívánok, és persze a titeket érintő legfontosabb infókat is elhozom nektek. Csúcsidőben a nagyobb kereszteződésekben és körforgalmakban rendszeresen előfordul, hogy az autósok még zöld jelzésnél behajtanak a forgalmi csomópontba, ám a tolódás miatt már nem tudnak áthaladni rajta, mire a másik irányból is zöldre vált a lámpa, a kereszteződés közepén rekedt járművek akadályozzák a keresztirányú forgalmat, újabb tolódásokat és feszültségeket okozva a közlekedésben. Az is gyakori helyzet, hogy azok a sofőrök, akik nem hajtanak be a kereszteződésbe, mert látják, hogy úgysem tudnának átjutni rajta, a mögöttük haladók türelmetlenségével is intenzív dudálással szembesülnek. A közlekedési szabályok ugyanakkor egyértelművé teszik, hogy a zöld lámpa önmagában még nem jogosítja fel a sofőrt a behajtásra, ha előre látható, hogy a forgalmi tolódás miatt a kereszteződésben rekedhet. A 2002/195 és sürgősségi kormányrendelet alapján tilos behajtani a kereszteződésbe, ha fennáll a veszélye annak, hogy a jármű a csomópont belsejében marad és a jelzőlámpa váltása után akadályozza a keresztirányú forgalmat. A jelenségre Nagyváradon is több tipikus példa akad, különösen az utóbbi időben. Úgyhogy feltétlenül kalkuláljatok azzal, hogy a szabály megszegése nem kisebb kihágásnak számít. A kereszteződés blokkolásáért a közlekedési törvénykönyv szerint 6-8 büntetőpontnak megfelelő pénzbírság szabható ki, ami jelenleg mintegy 1215-1620 lej közötti összeget jelent, és számítsatok arra is, hogy július 1-től a büntetőpont értékének emelkedésével a bírságok összege várhatóan tovább nő. Itt nálunk pedig addig is érkeznek nektek.
1: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb infók. Tökéletes kombináció. Reggeli plusz a

0: induljon pozitívan a nagyváradi reggel.
1: Reggeli Plusz. Reggeli Plusz. A Plusz FM-en.

Üdv mindenkinek, ez itt a reggeli plusz 89,6 a plusz FM.ru oldalon és a plusz FM-es okostelefonos alkalmazáson, ahol ma az érdekel, hogy szerintetek mi annak az igazi oka, hogy utolsó pillanatban változott meg a Fő utca korzójának felújítási terve. Magyar János azt írja, nincsenek semmi különleges oka, az egész ország ilyen össze-visszaság uralkodik minden területen, a politikától kezdve az alapvető dolgokig mindenhol, ezért állandó a káosz, olyan ország ez, ahol minden bizonytalan. Románia egy dél-amerikai banánköztársaság európai képviselete. Aztán Szabó László is kommentelt, a forgatókönyv szinte ugyanaz, mint a Saspalotánál, először nem jó mosodát választottak. Aztán Nagy Tamás is írt, itt a turista szezon, már rég be kellett volna fejezni az egészet, szerintem időhiány miatt, egy pár év múlva úgyis megint át fogják alakítani. Aztán Székely Ilona is kommentelt, megnézték milyen, ha így van lerakva, és rájöttek, hogy mégiscsak szebb lesz, meg a felújított házaknak hiányzik a por. Aztán Dó Magdi is írt, enyhén mosolygok, inkább úgy mondanám, mégis mikor tudta a jobb kéz, mit csinál a bal. Soha semmiben nem tudnak dönteni. Pontosan, ahogy már írva lett a Saspalota felújításakor is, pont ez történt. Ami számomra érthetetlen inkább az, hogy jóval előtte már be volt harangozva a terv, nem is kapkodták el, mégse jó. Ez is egy tudomány, amit csak itt tanítanak. Valamint Talódi Zsuzsa is kommentelt, hogy mi lehet a módosítás oka, igazából nem tudom, nem jó építészmérnököt választottak, lehet, hogy nem tudja kivitelezni a megígért minőséget, vagy így van egy ok, hogy néhány év múlva ismét felássák. Hát nagyon szépen köszi a hozzászólásokat,

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre nyomasztóbbá válik az élelmiszer és energiaárak, a lakbér, valamint a banki törlesztő részletek emelkedése. A legtöbben a holnaptól való félelemből takarítanak meg kisebb-nagyobb összegeket. Betiltanák a mobiltelefonok használatát a tanítás teljes időtartama alatt, beleértve a szüneteket és az iskolán kívül szervezett tevékenységeket is. Jelentős számú bevándorló hagyta el tavaly Nagy-Britanniát. A legtöbbjük román és lengyel állampolgár volt. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Egyre nyomasztóbbá válik az élelmiszer és energiaárak, a lakbér és a banki törlesztő részletek emelkedése, és a hazai munkavállalók több mint fele elégedetlen a bérével. A növekvő megélhetési költségek mellett nem csoda, hogy a fizetésből nagyon keveset lehet félretenni, ha egyáltalán sikerül. Egy másik közvéleménykutatás szerint a legtöbben a holnaptól való félelemből takarítanak meg kisebb-nagyobb összegeket. Az átlagos romániai számára ez azt jelenti, hogy a törlesztő részletek, a közüzemi számlák és az alapvető bevásárlások kifizetése után nagyon kevés pénz marad meg takarításra, nyaralásra vagy váratlan kiadásokra. Jelenleg a fizetések és az árak közötti különbség lett a stressz fő forrása. Derül ki az utóbbi időben egyre gyakoribb felmérésekből. Ezek eredményei azt mutatják, hogy sok munkavállaló az elbocsátásoktól és a gazdasági bizonytalanságtól való félelemben él. Betiltanák a mobiltelefonok használatát a tanítás teljes időtartama alatt, beleértve a szüneteket és az iskolán kívül szervezett tevékenységeket is. Az általános és középiskolai oktatásról szóló törvényt módosító jogszabályjavaslatot már be is terjesztették a képviselőház elé. A tervezet amellett, hogy betiltja a mobil használatot, azt is előírja, hogy a diákoknak az iskolában tartózkodásuk ideje alatt a készülékeket az erre a célra kialakított helyiségekben kell elhelyezniük. A szabályok megsértése esetén a telefonokat ideiglenesen elkobozhatják. Majd később az iskola belső szabályzatának megfelelően átadhatják a szülőknek vagy a diákoknak. Jelentős számú bevándorló hagyta el tavaly Nagy-Britanniát. Az adatok szerint az EU állampolgárai közül 118 ezeren költöztek el a királyságból. A legtöbbjük román és lengyel állampolgár volt. 2025-ben 24 ezer honfitársunk döntött úgy, hogy végleg hazaköltözik. Elnök szerint ez nem egyszerű hazaköltözési hullám, inkább a Brexit utáni brit modell kifáradásának jele. A fő ok? Nagy-Britannia már nem olyan vonzó, mint a 2010-es években. Megszűnt az EU-s szabad munkavállalás. Az új bevándorlási rendszer főleg a képzettebb, magasabb fizetési munkáknak kedvez. Miközben a romániaiak jelentős része éppen az építőiparban, a vendéglátásban és a szolgáltatásokban talált munkát. Ehhez jön a megélhetési válság. Drága lakhatás, magas rezsi, romló közszolgáltatások, gyengébb font, bizonytalanabb társadalmi légkör.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Változékony lesz ma az égbolt, reggel és délelőtt inkább napos, délutánra viszont beborulhat, és akár kevéske esőre is lehet számítani. Jelenleg 16-18 fok környékén van a hőmérséklet, a felhűsülés ellenére pedig akár 29 fok fölött is mérhetünk majd a délután folyamán, időnként felerősülő légmozgás mellett, és fronthatás továbbra sem terheli a szervezetünket.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták. Plusz FM közlekedési információk.
2: Ezekben a percekben még gond nélkül el lehet jutni a város bármely pontjába, de ha láttok valamilyen közúti akadályt, akkor ne habozzatok, hanem hívjatok minket a 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon, vagy írjatok nekünk a 0734 17 22 22-es SMS, WhatsApp és Viber számunkra. Jó utat mindenkinek!
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt mindenkinek, a Reggeli Plusz, Nagyvárad és környéke egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztőjét halljátok a mikrofonnál Balázs Anitával
3: és Hosszú Sanyival. Új hét indul, új lehetőségek várnak ránk, szóval legyünk figyelmesek, hiszen minden nap egy új esély, hogy közelebb kerüljünk a céljainkhoz. Pünköst hétfő van, május 25-e. Az Orbánok ünneplik ma a névnapjukat, szeretettel köszöntjük őket, és persze mindazokat, akik ma ünnepelnek, akár a születésnapjukat, vagy valamilyen más évfordulót.
2: Köszöntésül kapják tőlünk most is a Super Plusz FM zenéket, és a zenék mellett hallhattok tőlünk ma is érdekes beszélgetéseket, úgyhogy csápjunk is bele!
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon!

0: reggelt mindenkinek, ez itt a Reggeli Plusz Anitával és Sanyival, akik ma is mindent elkövetnek, hogy megfelelően tájékozottak legyetek.
1: Bizonyán, még így pünköst hétfőn is, ami ugye sokatoknak munkaszüneti nap. A szabad nap egyébként alkalmat adhat egy kellemes sétára, mondjuk a városközpontba. Igaz, Nagyvárad hivatalos sétáló utcája most nem a legideálisabb a korszózásra, mert a felújítási projektjének részeként folyamatban van a porfírlapok lerakása. De mint nemrég kiderült, nem az eredeti tervek szerint zajlanak a munkálatok, úgyhogy a napokban 2 tucatnyi nagyváradi építész aláírt egy átiratot, amelyben magyarázatot kérnek az építészkamara Bihar megyei szervezetétől arra, hogy miért az utolsó pillanatban változott meg a főutca korzójának felújítási terve. A módosítás lényege, hogy az eredetileg tervezett fehér köríves mintázatot, amelyet a korábbi korzó burkolata ihletett, egy visszafogottabb körmotívumos megoldásra cserélték. A szervezethez és a helyi sajtó képviselőihez eljuttatott levél aláírói kifogásolták, hogy a burkolat felújítási megoldás módosítása ugyanazon a napon történt, amikor a munkálatok is megkezdődtek, ami szerintük kérdéseket vet fel a döntéshozatal átláthatóságával kapcsolatban.
0: Igen, meglehetősen érdekes ez a döntés, ami megszületett. Emlékszem, még mi is beszámoltunk róla, még témánk is volt ezzel kapcsolatban korábban, hogy ugye mennyire tetszene a hallgatók, mennyire fog tetszeni, vagy mennyire tartják jó ötletnek, hogy visszahozzák ezt a régi körkörös mintázatot, vagy körmotívumot. Hát valahogy mégsem lesz ebből túl sok minden, nagyon úgy tűnik.
1: Igen, a bizottság egyébként azzal indokolta a döntését, hogy az eredeti fehér köríves mintázatot alkalmazó 1982-ben az Építészek Szövetsége által díjazott terv pontos átvétele csorbítaná annak értékét. A szakemberek ehelyett azt javasolták, hogy a kereszteződésekben maradjanak meg a köríves motívumok, de sokkal visszafogottabb, barna színű ívekkel. Érvelésük szerint a kommunista időszakkal ellentétben, amikor a főutca korzója a munkálatok befejezésekor szabadon maradt, ma a területet teraszok foglalják majd el, így a díszítő mintázat amúgy sem lesz igazán látható. Emellett a fehér köríves minta túlságosan a burkolatra irányítaná a járókelők figyelmét, ahelyett, hogy a felújított épület homlokzatokra terelné azt.
0: Oké.
1: A 2025. novemberében kezdődött munkálatok kivitelezési határideje egyébként 1 év, a kivitelező azonban azt ígérte az önkormányzatnak, hogy hamarabb elkészül, és múlt héttől kezdve már megjelentek az első teraszok is a főutcán az építési területek között. Na, hát ez kicsit nem olyan, igen, hogy kinek a lova nagyobb, hogy most mit nézzünk, a felújított épület homlokzatot, vagy pedig a járólapot, tehát, hogy igen.
0: Jó kérdés, jó, én nem akarok most itt ilyen összeesküvés elméletekbe belemenni, hogy ugye van egy magyar kötődése ennek a motívumnak, és hogy lehet, hogy ez is problémát okozott egyeseknél, nem tudom. Lehet ilyen is.
1: Mikre gondolsz? Ez puszta véletlen. Hogy
0: igen.
1: Pont
0: igen,
1: akkor
0: igen.
1: Módosították.
0: Nincsenek ilyen soviniszták köreinkben. Jó, oké. Vagy a városvezetésben, rendben. Jó, de egyébként abban lehet amúgy logika, hogy igen, ugye a teraszok miatt túl sokot ugye a vendéglátóegységek környékén nem érvényesülne belőle. Mert hogy itt tényleg az van, hogy 2 órát el tudsz menni ugye az üzletek előtt, és azt igazából maga a motívum akkor nem érvényesül. Meg összességében az is tény, hogy a motívum drónról érvényesül, tehát hogyha fölötte vagy, és átrepülsz a sétáló utca fölött, vagy a teljes egészében a sétáló utcán repülsz, akkor látod igazán
1: hogy
0: a motívumot.
1: Séta
0: közben nyilván nem adja ki magát.
1: Igen.
0: Pláne akkor nem, hogyha ha egy kicsit még úgy homályosítanak is rajta, ugye próbálják egy kicsit ugye szürkisebbé vagy barnásabbá teszik valami.
1: Igen, barna színű ívekkel visszafogottabb, de egyébként erről nekem meg az jutott eszembe, hogy ez most amúgy olcsóbb, hogyha barna színű. Mert hogy, mert hogy ahhoz már színt kell keverni, nem? Tehát
0: nem
1: hogy most
0: tudom,
1: ilyen józanparaszti észre gondolkodva nem lehet, hogy még drágább, hogyha barna színű, mint hogyha az eredeti fehér köríves motívum lenne?
0: Még az is lehet egyébként, de én arra gondoltam, hogy mivel mindenhol máshol, ugye ott a színház előtti részen is például, ami úgy kapcsolódik a sétáló utcához, ugye ez
1: igen,
0: a barnás kövezet van.
1: Igen.
0: Szerintem egyszerűen csak azzal akarták összhangba hozni.
1: Uh-huh.
0: Tehát, hogy legyen akkor egységes, tudod?
1: Uh-huh.
0: Elképzelhetőnek tartott.
1: De ezt eleve nem lehetett tudni.
0: Na igen, ez jó kérdés amúgy, pont ez az, ami ugye valahol ugye elgondolkodtató, hogy akkor miért nem lehetett már eleve.
1: Hát, igen, startból ezzel kalkulálni, igen, ja, hogy akkor miért, egy ilyen barnás legyen.
0: Felhájpolni a dolgot azzal, hogy akkor visszakerül a régi motívum, és akkor nyilván az is megosztotta amúgy az embereket, hogy most ugyanaz a ami még a kommunista időben volt motívum, most az kerül vissza, az azért, hogy lesznek
1: hogy ilyen rossz emlékeket ébresztett egyesekben, voltak ilyen hangok.
0: Már abszolút a kommunizmus vége, szóval ez a 82, ugye? Jól emlékszem, uh-huh. 82-ben volt, hogy díjat nyert ez a terv. Na, nem egyszerű. Úgy sem lesz úgy soha, hogy mindenkinek jó legyen.
1: Pont ezt akartam mondani, hogy olyan verzió biztosan nem lesz, hogy mindenkinek jó legyen. Szerintem a lényeg, hogy szép legyen tényleg, meg hogy végre elkészüljön és élvezhető legyen.
0: Igen.
1: És akkor tényleg ott az ember ki tudjon ülni, meginni egy jó kis kávét, vagy teát, vagy valamit, és akkor nézelődni, meg élvezni a hangulatot.
0: Így van. És hallgatni a legnagyobb plusz FM-es slágereket.
1: Például az applikációkon keresztül.
0: Akár. És így van. De ott FM-en is lehet bennünket a 89,6-on. A lényeg, hogy az ilyen fontos infókat és a legnagyobb slágereket is megkapják.

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
0: Ati Kompresszore, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, hótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
1: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: Élvezd a nyarat, kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron! Divat, védelem, kényelem! Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra, nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
3: A Suzuki hivatalosan megérkezett a Nagyváradi West cégcsoporthoz. Fedezd fel az új modelleket is, gyere el egy tesztvezetésre a Kolozsvári út 300 szám alá. Kövess minket a közösségi médiában. Suzuki Oradea. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 ezer kilométer garancia közvetlenül a gyártótól. Már 15.515 eurótól. Suzuki-t. Mert megéri.
4: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Egyre nyomasztóbbá válik az élelmiszer és energiaárak, a lakbér, valamint a banki törlesztő részletek emelkedése. A legtöbben a holnaptól való félelemből takarítanak meg kisebb-nagyobb összegeket. Betiltanák a mobiltelefonok használatát a tanítás teljes időtartama alatt, beleértve a szüneteket és az iskolán kívül szervezett tevékenységeket is. Jelentős számú bevándorló hagyta el tavaly Nagy-Britanniát. A legtöbbjük román és lengyel állampolgár volt. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Egyre nyomasztóbbá válik az élelmiszer és energiaárak, a lakbér és a banki törlesztő részletek emelkedése, és a hazai munkavállalók több mint fele elégedetlen a bérével. A növekvő megélhetési költségek mellett nem csoda, hogy a fizetésből nagyon keveset lehet félretenni, ha egyáltalán sikerül. Egy másik közvéleménykutatás szerint a legtöbben a holnaptól való félelemből takarítanak meg kisebb-nagyobb összegeket. Az átlagos romániai számára ez azt jelenti, hogy a törlesztő részletek, a közüzemi számlák és az alapvető bevásárlások kifizetése után nagyon kevés pénz marad meg takarításra, nyaralásra vagy váratlan kiadásokra. Jelenleg a fizetések és az árak közötti különbség lett a stressz fő forrása. Derül ki az utóbbi időben egyre gyakoribb felmérésekből. Ezek eredményei azt mutatják, hogy sok munkavállaló az elbocsátásoktól és a gazdasági bizonytalanságtól való félelemben él. Betiltanák a mobiltelefonok használatát a tanítás teljes időtartama alatt, beleértve a szüneteket és az iskolán kívül szervezett tevékenységeket is. Az általános és középiskolai oktatásról szóló törvényt módosító jogszabályjavaslatot már be is terjesztették a képviselőház elé. A tervezet amellett, hogy betiltja a mobil használatot, azt is előírja, hogy a diákoknak az iskolában tartózkodásuk ideje alatt a készülékeket az erre a célra kialakított helyiségekben kell elhelyezniük. A szabályok megsértése esetén a telefonokat ideiglenesen elkobozhatják. Majd később az iskola belső szabályzatának megfelelően átadhatják a szülőknek vagy a diákoknak. Jelentős számú bevándorló hagyta el tavaly Nagy-Britanniát. Az adatok szerint az EU állampolgárai közül 118 ezeren költöztek el a királyságból. A legtöbbjük román és lengyel állampolgár volt. 2025-ben 24 ezer honfitársunk döntött úgy, hogy végleg hazaköltözik. Elemzők szerint ez nem egyszerű hazaköltözési hullám, inkább a Brexit utáni brit modell kifáradásának jele. A fő ok? Nagy-Britannia már nem olyan vonzó, mint a 2010-es években. Megszűnt az EU-s szabad munkavállalás. Az új bevándorlási rendszer főleg a képzettebb, magasabb fizetésű munkáknak kedvez. Miközben a romániaiak jelentős része éppen az építőiparban, a vendéglátásban és a szolgáltatásokban talált munkát. Ehhez jön a megélhetési válság. Drága lakhatás, magas rezsi, romló közszolgáltatások, gyengébb font, bizonytalanabb társadalmi légkör.
4: Plusz FM időjárás jelentés.
6: Változékony lesz ma az égbolt, reggel és délelőtt inkább napos, délutánra viszont beborulhat, és akár kevéske esőre is lehet számítani. Jelenleg 16-18 fok környékén van a hőmérséklet, a felhűsülés ellenére pedig akár 29 fok fölött is mérhetünk majd a délután folyamán, időnként felerősödő légmozgás mellett, és fronthatás továbbra sem terheli a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
4: Plusz FM. Közlekedési információk.
6: Folyamatosan erősödik a forgalom a város és a megye útjain. Beindult az élet, így már most tolódásra kell számítani szakaszonként a városba bevezető utakon. A kolozsvári, aradi, borsi, illetve a püspöki úton. A nagyobb sugárutakon is a megszokottnál többet kell várni a jelzőlámpáknál és a körforgalmaknál, úgyhogy kitartást mindenkinek.
4: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
6: Menjünk is tovább a legjobb zenékkel és sok-sok érdekességgel.
7: Például hamarosan beszélünk arról is, hogy milyen román luxus cikkek találtak gazdára az adóhatóság licitáló platformján. Maradjatok a Pluszon, hamarosan jövünk a téma részleteivel.
4: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz. A Plusz.

0: Üdv mindenkinek a reggeli plusz mikrofonjánál, Balázs Anita.
1: És Hosszú Sanyi.
0: Akik minden hétköznap reggel közösen látnak el titeket a legérdekesebb tudnivalókkal itt a 89,6-on 7 és 8 óra között.
1: Rengeteg embert tett kíváncsivá a román adóhatóság online aukciós platformja, az e-licitaci.anaf.ro, amelyet a múlt hónapban indítottak el. Az adóhatóság közleménye szerint a weboldalon 4,7 millió látogatást regisztráltak, és összesen 1300 árverést tettek közzé, ezzel közül pedig 86 tétel tényleges licitálási szakaszba került. A platformon olyan javakra lehet ajánlatot tenni, amelyeket különböző bűncselekmények, például csalás vagy lopás miatt foglaltak le. Az oldalon ruhák, alkoholos italok, autók vagy akár ingatlanok is találhatók. A közleményben három esetet emeltek ki a legnagyobb értékű, eddig eladott vagy érdeklődést kiváltó tételek közül. Az egyik egy bukaresti háromszobás luxuslakás volt, amelynek induló ára 1.660.736 lejre rugott. Erre ajánlat is érkezett, amely elérte a kikiáltási árat. A második példa egy platinából készült svájci luxusóra, amelynek 84.700 lej volt induló ára, erre szintén érkezett ajánlat. A harmadik tétel pedig egy 1700 négyzetméteres külterületi mezőgazdasági telek volt, amelyre ugyan befizették a részvételi díjat, de ajánlat végül nem érkezett.
0: Elfogyott a pénz
1: időközben. Hát ha valaki megvette a lakást, meg az órát is.
0: Igen.
1: A tapasztalatok szerint egyébként a legnagyobb érdeklődés az ingatlanokat és a luxusautókat övezi. A platformon olyan modellek is megjelennek, mint a BMW X3-as, a BMW X6-os, a Volkswagen Touareg, az Audi Q7-es vagy a Ferrari modellek. Az érdeklődést részben az is növeli, hogy ezek a vagyonelemek sok esetben ismert személyekhez köthető ügyekből származnak.
0: Na, szóval
1: valami celebritásnak a cuccai, igen.
0: Ja. Hát igen, ez mindenképp növeli az értékét. Szóval nyilván én is azért adom drágában az autómat.
1: Hát mert a Hosszú Sándor autója.
0: Hát
1: biztos, hogy dob rajta, figyelj.
0: Isten őriz, hogy ilyenből üzletet csináljak. De egyébként meg az a helyzet, hogy ha ilyen licit platformokat nézünk, vagy azokat veszünk alapul, itt tényleg az volt, hogy olcsóbban meg tudod venni, mint ami
1: egyébként a piaci ára. Én még sosem néztem meg ezeket a platformokat, de most már megfogom.
0: Én sem, csak hallottam róla, hogy ez
1: egy barátod, barátja mesélte.
0: De egyébként tényleg. Szóval nem volt még szerencsém hozzá, de azt tudom, hogy sokan vesznek így autót külföldről, ilyen licit platformokon keresztül. Annyi, hogy tényleg nagyobb a lutri valahol.
1: Hát igen, picit zsákba macska.
0: Nagyon zsákba macska, nem is picit, ja, de ugyanakkor meg sokan úgy vannak vele, hogy annyival olcsóban jutnak hozzá, hogy megérni.
1: De vajon tényleg annyival olcsóbb? Komolyan meg fogom nézni ezt az oldalt.
0: Hát nem tudom, hogy Ferrari lehet, hogy nem. De egy normál, vagy kicsit mondjuk a luxusabb kategória, de még nem az a nagyon-nagyon-nagyon luxus kategória, az lehet, hogy jobb árban van, annyival jobb árban van, hogy azt már megéri. De egyébként is, ha már 1-2000 eurót fogsz rajta, akkor már megéri, nem?
1: Persze, hát abszolút.
0: Csak annyi, hogy ezt ismerni kell, tudni kell ennek a fortíjait, vagy hogy magát, ide a forráshoz el kell jutni. Biztos kell valahogy regisztrálni, ki kellett volna, hogy próbáljuk.
1: Ugye? Ki kellett volna, próbáljuk, igen.
0: Bár mondjuk nem tudom, hogy a
1: nem hiszem annak... mondjuk, hogy most vettem volna autót, de...
0: Ja, nem feltétlenül,
1: de ezek lehet, azok hogy valami jó termékek, ruhát, ja. Figyelj, de ruhát is lehet, az végül is lehet, hogy megfizethetőbb kategória egy egyszerű halandónak is. Azért ezek a luxus cuccok nem elsősorban nekünk vannak kitalálva, de jó, hogy vannak, tehát hogy valakinek biztos jó.
0: Felmerült bennem egyébként az a kérdés, hogy van egyáltalán luxus cuccokon kívül más ilyen normál dolog, amit lefoglalnak?
1: Lehet, hogy valami márkás ruha, nem? Tehát a ruhákra, ha gondolunk, én ott azt tudom elképzelni, hogy ilyen márkás ruhákról van szó, vagy táskáról például.
0: Lehet,
1: hogy valami ilyen, ilyen
0: nagyon... valami designer cucc.
1: Igen, designer cucc, valami olyan tervezőnek az alkotása, ami több ezer eurós tétel, igen. És akkor ha azt lefoglalják, az már nyilván egy olyan összeg, amit érdemes licitre bocsátani. Tehát, hogy ilyesmikre gondolok.
0: Meg ami még eszembe jutott, hogy nyilván vannak cégek is, ugye, akik ilyen a valsors, az nem kíméli őket, és sőt bemennek, ott is van egyfajta ilyen felszámolás, alá kerülnek, és akkor lefoglalnak dolgokat, tehát ilyen irodai dolgok is biztos vannak.
1: Biztos, biztos.
0: Monitor, számítógép, nyomtató, szóval...
1: Igen, még azt is el tudom képzelni, hogy lehet, hogy a károsultakat ezekből a befolyt pénzekből kártalanítják.
0: Jaj, de aranyos nem? vagy, hogy ilyenekben gondolkodsz, hogy...
1: Nem? Te nem tudod elképzelni?
0: Én nem.
1: Hát, pedig azt hittem, hogy már mondjuk egy
0: racionálisabb vagyok.
1: Egy cég csődbe megy, akkor ott ugye a károsultakat valahogy megpróbálják kicsit kompenzálni, de jó, akkor oké.
0: Okay. Hát ott először is ugye az megy, optimista. Hogy nyilván a tartozást azt valahol talán fedezi, egy részét jobb esetben szerintem inkább az lehet itt az életszerű, hogy egy részét fedezi csak ugye ezek a vagyontárgyak, és akkor utána még maradhat valami büntény, amit ki kell fizetni, vagy hál' Istennek nem voltam még ilyen szituban, meg nem is ismerek olyat, nincs a környezetemben olyan, aki ilyen szituba került volna, úgyhogy nincs tapasztalatom, csak úgy gondolkodom elméletben, hogy ez hogyan működhet. Okay. De tény, hogy ha valakit az érdekel, akkor szerencsét lehet próbálni, hogy is van ez a platform.
1: elicitaci.anaf.ro.
0: Na ott. És közben lehet hallgatni bennünket, mert nem csak az ilyen titeket érintő infókat, hanem a legjobb zenéket is elhozzuk nektek.
2: Induljon pozitívan a Nagyváradi

0: Hát eddig tartott már a reggeli plusz, de most is csak mi köszönünk el cirka 20 órára, plusz FM-en ugyanúgy zajlik tovább az élet, közvetlenül utánunk érkezik Szegedi Mária,
1: aki a továbbiakban is elhozza nektek a legszuperebb zenéket, melyet 15 órától keserű Tomi folytat majd. Aztán 20 órától érkezik a zenevonat is, ide a 89,6-ra, mi pedig köszönjük, hogy velünk indítottátok ezt a hetet is. Az elmúlt két órában Hosszú Sanyit
0: és Balázs Anit, hát hallottátok, holnap pedig megint fogjátok, mert ismét lesz amúgy reggeli plusz, ugyanúgy, mint ma majd 6 órától velem, aztán 7-től csatlakozik hozzám Anita is.
1: Pontosan, úgyhogy kedden is a legnagyobb slágerekkel ébresztünk majd titeket, de addig is vigyázzatok magatokra, és ne felejtsétek el, nem az lesz sikeres, aki pusztán elkezd valamit, az lesz sikeres, aki elkezdi, és ha a fene-fené teszik, is befejezi. Legyen szép napotok!
0: És persze jó rádiózást kívánok mindenkinek!
2: Itt a Plusz FM. Reklám.
3: Ezen a nyáron visszatér a Waves Fesztivál. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a lifetickets.ru-t és a wavesfesztivál.ru-t.
2: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalra. Hyundai Carbento. Autók. Szakértelem. Bizalom.
4: Óvd meg megtakarításaidat a 4 hónapos futamidejű Fresh Money euróbetéttel, évi 2,5%-os kamattal, valamint Benere árfolyamon számított lei euró, euró lei devizaváltással a Smart Hour keretében a Smart Mobile alkalmazásban. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Május 27-ig a 0,75 literes Trey Pietre bor ára különböző kiszerelésben 8,99 bani, valamint a görög dinnye kilója mindössze 5,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta. Szupeko!
6: A Suzuki hivatalosan megérkezett a nagyváradi West cégcsoporthoz. Fedezd fel az új modelleket is, gyere el egy tesztvezetésre a Kolozsvári út 300 szám alá. Kövess minket a közösségi médiában, Suzuki Oradea. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 ezer kilométer garancia közvetlenül a gyártótól. Már 15.515 eurótól. Suzuki-t, mert megéri.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Egyre nyomasztóbbá válik az élelmiszer és energiaárak, a lakbér, valamint a banki törlesztő részletek emelkedése. A legtöbben a holnaptól való félelemből takarítanak meg kisebb-nagyobb összegeket. Betiltanák a mobiltelefonok használatát a tanítás teljes időtartama alatt, beleértve a szüneteket és az iskolán kívül szervezett tevékenységeket is. Jelentős számú bevándorló hagyta el tavaly Nagy-Britanniát. A legtöbbjük román és lengyel állampolgár volt. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Egyre nyomasztóbbá válik az élelmiszer és energiaárak, a lakbér és a banki törlesztő részletek emelkedése. És a hazai munkavállalók több mint fele elégedetlen a bérével. A növekvő megélhetési költségek mellett nem csoda, hogy a fizetésből nagyon keveset lehet félretenni, ha egyáltalán sikerül. Egy másik közvéleménykutatás szerint a legtöbben a holnaptól való félelemből takarítanak meg kisebb-nagyobb összegeket. Az átlagos romániai számára ez azt jelenti, hogy a törlesztő részletek, a közüzemi számlák és az alapvető bevásárlások kifizetése után nagyon kevés pénz marad meg takarításra, nyaralásra vagy váratlan kiadásokra. Jelenleg a fizetések és az árak közötti különbség lett a stressz fő forrása. Derül ki az utóbbi időben egyre gyakoribb felmérésekből. Ezek eredményei azt mutatják, hogy sok munkavállaló az elbocsátásoktól és a gazdasági bizonytalanságtól való félelemben él. Betiltanák a mobiltelefonok használatát a tanítás teljes időtartama alatt, beleértve a szüneteket és az iskolán kívül szervezett tevékenységeket is. Az általános és középiskolai oktatásról szóló törvényt módosító jogszabályjavaslatot már be is terjesztették a képviselőház elé. A tervezet amellett, hogy betiltja a mobil használatot, azt is előírja, hogy a diákoknak az iskolában tartózkodásuk ideje alatt a készülékeket az erre a célra kialakított helyiségekben kell elhelyezniük. A szabályok megsértése esetén a telefonokat ideiglenesen elkobozhatják, majd később az iskola belső szabályzatának megfelelően átadhatják a szülőknek vagy a diákoknak. Jelentős számú bevándorló hagyta el tavaly Nagy-Britanniát. Az adatok szerint az EU állampolgárai közül 118 ezeren költöztek el a királyságból. A legtöbbjük román és lengyel állampolgár volt. 2025-ben 24 ezer honfitársunk döntött úgy, hogy végleg hazaköltözik. Elemzők szerint ez nem egyszerű hazaköltözési hullám, inkább a Brexit utáni brit modell kifáradásának jele. A fő ok? Nagy-Britannia már nem olyan vonzó, mint a 2010-es években. Megszűnt az EU-s szabad munkavállalás. Az új bevándorlási rendszer főleg a képzettebb, magas fizetésű munkáknak kedvez. Miközben a romániaiak jelentős része éppen az építőiparban, a vendéglátásban és a szolgáltatásokban talált munkát. Ehhez jön a megélhetési válság. Drága lakhatás, magas rezsi, romló közszolgáltatások, gyengébb font, bizonytalanabb társadalmi légkör.
8: Plusz FM időjárás jelentés.
1: Folytatódik a koranyárias időjárásunk, a mai nap folyamán 28-29 fokot mérhetünk majd, a délutáni órákra kissé megvastagszik a felhőzet, csapadékra azonban nem kell számítanunk, az éjjeli órákra pedig 12 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján kedden 31, szerdán pedig 32 fokra is számíthatunk, kisebb lehűlés csütörtöktől várható.
9: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
10: Az időjárás jelentés a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
8: Plusz FM. Közlekedési információk.
1: Ismét használhatják az autósok, kerékpárosok és gyalogosok. Az Onestilor, a Körös, tehát a Tudor Vladimirescu és a Lőkosulő utcák találkozásánál lévő körforgalmat. Az épülő aluljáró azonban leghamarabb idén ősszel nyílik meg. Ez pedig azt jelenti, hogy a közlekedők az említett körforgalomból eljuthatnak az Onestilor utcán az Aradi út felé, valamint a Kázabán út és a Szováta híd irányába is, illetve a Tudor Vladimirescu utcára is, de továbbra sem lehet behajtani a Lőkosulő utcára. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
8: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
1: Szép jó reggelt, Nagyváradi, a környékbeliek 8 óra múlt pár perccel a staféta átvéve, én pedig Szegedi Mária vagyok, és itt a 89,6-on déli 12 óráig kísérlek el benneteket helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és a legszuperebb slágerekkel. Természetesen, és mindeközben várom hívásaitokat, üzeneteiteket, ha bármilyen információtok vagy kérdésetek lenne, most pedig zenélünk tovább, jó utat, jó rádiózást és jó munkát kívánok mindenkinek!
8: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Hello, pusza, sok szép jó reggelt kívánok mindenkinek! Május 25-e hétfő, ma indul Nagyváradon a bölcsődei beiratkozás a 2026-27-es tanévre. Az első beiratkozási szakasz június 17-éig tart, a szabad helyek listáját pedig már közzétették az újrairatkozások lezárása után. A jelentkezési dossziékat személyesen lehet leadni a nagyváradi Dasso ügyfélszolgálatán, a Teleki, tehát a Primeri utca 42 szám alatt. Bölcsődébe azokat a gyerekeket lehet beiratni, akik az év végéig betöltik a kettő életévüket. Fontos feltétel, hogy a család lakhelye vagy valamelyik szülő munkahelye az intézmény közelében legyen, és a szülők dolgozzanak, vagy hamarosan visszatérjenek dolgozni. Előnyt élveznek többek között az egyszülős vagy nagy családban élő gyerekek, illetve azok, akiknek testvére már ugyanabba az intézménybe jár. A dossziéhoz szükséges többek között a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a szülők személyi igazolványa és munkáltatói igazolás is. A felvett gyermekek névsorát pedig június 18-án teszik közzé a Dasso honlapján.

Ez volt a Margaret Island és a 2021-es Ha elvesznél című daluk, pluszosok. A Semmelweis Egyetem Pető András karának szakemberei június 8 és 19-e között ismét Nagyváradon tartanak ingyenes szűrést és konduktív fejlesztést gyermekeknek és felnőtteknek. A program a Pető módszerre épül, amely az idegrendszeri sérülésekből eredő mozgáskorlátozottság javítását segíti. Elsősorban olyan már fél éves kortól jelenkező gyermekeket várnak, akiknél központi idegrendszeri sérülés miatt alakult ki mozgás probléma, de felnőttek számára is biztosítanak rehabilitációt, például Parkinson-kor, stroke vagy koponya sérülés után. A Pető módszer nem csak a mozgás fejlesztésére koncentrál, hanem az önállóságot, a kommunikációt és az orientációs képességeket is erősíti, aktív részvételre építve a terápiát. A foglalkozások helyszíne a nagyváradi Diakónia központja lesz, ez a Moszkva utca 14 szám alatt található. Jelentkezni pedig Dénes Évánál lehet a 0713-613-770-es telefonszámon, illetve a diakonia@diakonia.ro e-mail címen. Mondom még egyszer Dénes Évának az elérhetőségét 0740-613-770.

0: Ez volt a Marshmallow és Jonas Brothers 2-se, mi pedig fél időhöz érkeztünk itt na a délelőtti plusz első órájában, 8 óra múlt 25 perccel pluszosok. A folytatásban átadom a stafétát Ábrahám Miklósnak, aki érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Például azzal, hogy a kormány elfogadta a környezetvédelmi alapkezelő idei költségvetését, hivatalosan is elindulhatnak azok a támogatási programok, amelyekre sokan várnak. Maradjatok velünk, a részletekért Miklós érkezik, én pedig a hírek után a legszuperebb slágerekkel. Tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a nyáron visszatér a Waves Fesztivál. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfesztivál.ru-t.
3: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett 1 400 mg-os kapszula 6

0: 8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsuk, új gumiabroncsok és új felnék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsuk, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
2: Étel után puffadás, kell nekem egy változás. Nem használok autót, ebéd után sétálok. Vitamin adagom szép, mérek ásványt, fehérjét. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem. Emésztésem nem enged, enzim hiányban szenved. Próbáld ki a kettős hatású Kebene Enzit, 8 emésztés segítő enzim komplex, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikon. Kebene Enzi, légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: A közszférában dolgozók több mint a felének hozhat fizetésemelést a román kormány új közalkalmazotti bértörvénye, miközben az állambér kiadásai mintegy 8 milliárd lejjel nőhetnek. Hivatalosan is elindulhatnak azok a támogatási programok, amelyekre sokan várnak. A kormány ugyanis elfogadta a környezetvédelmi alapkezelő idei költségvetését. Feloldották az 1990. január 1-je és 1992. december 31-e közötti időszakban készített diplomáciai iratok titkosítását. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A közszférában dolgozók több mint a felének hozhat fizetésemelést a román kormány új közalkalmazotti bértörvénye, miközben az állam bérkiadásai mintegy 8 milliárd lejjel nőhetnek. Az új bérrás bevezetésével a jelenlegi 166 milliárd lejes bérkeret 174 milliárd lejre emelkedne. Az aktuális számítások szerint a közalkalmazottak mintegy 53%-a részesülne béremelésben. Ilija Bolozsán szerint a bérek további növelésének egyetlen módja a közkiadások csökkentése lenne, beleértve bizonyos állások megszüntetését is. A kormány ugyanakkor azt ígéri, hogy azoknak a közalkalmazottaknak sem csökken a fizetése, akik nem kapnak emelést. A tervezet egyik fontos eleme, hogy a különféle pótlékokat beépítenék az alapbérbe. Így például az étkezési juttatás sem külön tételként szerepelne. Egyedül az uniós projektek kezeléséért járó, akár 40%-os pótlék maradna meg külön juttatásként. Hivatalosan is elindulhatnak azok a támogatási programok, amelyekre sokan várnak. A kormány ugyanis elfogadta a környezetvédelmi alapkezelő idei költségvetését. Így megnyílhat az út a roncsautó program, valamint a napelemes rendszerekhez kapcsolódó energiatárolási pályázatok meghirdetése előtt. A legnagyobb összeget továbbra is a víz és csatornahálózatok bővítésére és korszerűsítésére fordítják. De jelentős pénzek jutnak a roncsautó programra, az energiatárolásra, az erdősítésre és a hulladékgazdálkodási infrastruktúrára is. Újdonságként jelenik meg az a sokak által várt 400 millió lejes program is, amely akkumulátorok és energiatároló rendszerek finanszírozását célozza a termelőfogyasztók számára. Feloldották az 1990. január 1-je és 1992. december 31-e közötti időszakban készített diplomáciai iratok titkosítását. Így a rendszerváltás időszakának fontos dokumentumai válnak kutathatóvá. A kormányhatározat több mint 5000 eddig szolgálati titokként kezelt dossziéra vonatkozik. A külügyminisztérium szerint ez a legnagyobb terjedelmű diplomáciai dokumentumcsomag, amelyet az 1989 előtti dossziék nyilvánosságra hozatala óta hozzáférhetővé tesznek. A titkosítás feloldását kezdeményező Vanácsoljó ügyvívő külügyminiszter Facebook bejegyzésében azt írta, a románoknak joguk van tudni, hogyan találta meg helyét Románia 1989 után. Miként szakított a Szovjetunió körüli szövetségi rendszerrel, és milyen álláspontra helyezkedett a hidegháborút követő válságokban.
3: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Folytatódik a koranyárias időjárásunk, a mai nap folyamán 28-29 fokot mérhetünk, majd a délutáni órákra kissé megvastagszik a felhőzet, csapadékra azonban nem kell számítanunk, az éjjeli órákra pedig 12 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján kedden 31, szerdán pedig 32 fokra is számíthatunk, kisebb lehűlés csütörtöktől várható.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentés a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
3: Plusz FM. közlekedési információk.
5: Lekezdődött két új közúti aluljáró építése Nagyváradon, ami jelentős közlekedési változásokat von maga után a belvárosban. A múzeum, tehát a Muzeológiai utca és a Dacia Sugár út kereszteződésében új körforgalmat alakítottak ki. Innen tovább lehet hajtani a Petőfi Park felé, ugyanakkor az út fő utca felőli vége le van zárva. Ezért a Petőfi Park felől érkező autósoknak vissza kell fordulniuk, nem hajthatnak rá a fő utcára. A Bucsercs, Nikolai Titulescu, Peszkurusolói és Mesztekönisolói utcák felől érkező autósok behajthatnak a fő utcára, de csak is balra mehetnek, a Körös Áruház irányába, és számukra kialakítottak egy letérőt a Petőfi Park felé. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
3: És most vissza a zenéhez.
5: Alex Warrandala a hétfő délelőtti plusz folytatásában jó utat és jó rádiózást kívánok nektek.
3: Slágerek, magyar kedv.

Jelentősen megváltozott Nagyvárad belvárosának közlekedése, pluszosok a főutca és a Starovszky tehát a megírút lezárása miatt, ahol új közúti aluljárók épülnek. Florin Birta polgármester szerint a munkálatokat úgy szervezik, hogy a környéken élők, a vállalkozások és a vasutas kórház továbbra is megközelíthetők maradjanak. A gyalogos forgalmat pedig ideiglenes folyosókon biztosítják. A forgalmat több utcára terelték át, emiatt már a lezárások első óráiban komoly dugók alakultak ki, főként a Dózsa-György utca, a Starovszky út és a Széchenyi tér, tehát a Traján park környékén. Az Úrin, azaz a Román Csorogári és a Mihály Eminescu utcák is jelentősen túlterhelődtek, ráadásul a buszforgalmat is ezekre az útvonalakra irányították. A Teodor Nehrs híd egyelőre használható, később azonban annak bontása is elkezdődik. Alternatív útvonalként az Express út használható majd. A vasútállomás alatti gyalogos aluljáró jelenleg még nyitva van, de a fúrási munkálatok kezdetével ezt is lezárják, így a gyalogosoknak más útvonalat kell keresniük a belváros felé. A mentők, rendőrök, tűzoltók és a vasutas kórház számára végig biztosítják a behajtást, a parkolás pedig részben megmarad, bár egyes szakaszokon ideiglenesen el kell majd vinni az autókat az építkezés miatt.

Sok egy program ajánlóval érkeztem, május 29-én pénteken 18 órától. Az I. és Gyula könyvesboltban mutatják be a Balassi kiadónál megjelent Törzsasztal törzsvendég, Körösi P. József beszélgetései kortárs erdélyi írókkal, művészekkel című könyvet. A szerzővel, valamint a könyv két szerzőtársával, Jakobovics Márta és Újvárosi László képzőművészekkel, Boka László irodalomtörténész beszélget. A helyszínen a könyv kedvezményesen megvásárolható lesz majd. Mindenkit szeretettel várnak, tehát május 29-én pénteken 18 órától az I. és Gyula könyvesboltban.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

Megváradi a környékbeliek, ha épp úton vagytok és sebességmérés torlódást, vagy netalán útlezárást észleltek valahol. Hívjatok bátran 0359 17 22 22, ez a vezetékes számunk. SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, de megtaláltok bennünket Facebookon és Instagramon is, Plusz FM nagyváradként. Most pedig zárjuk a hétfő délelőtti plusz első óráját, hamarosan 9 óra. A folytatásban Ábrahám Miklós kollégám érkezik a hírekkel, én pedig a hírek után ezzel a Klassz slágerrel várlak vissza benneteket.

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál. Kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra. Nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
2: Hozzászoktál, hogy szeretteid csak egy kattintásnyira vannak? Most még közelebb lehetnek. Legyél te is a Raiffeisen Bank ügyfele, nyis lej alapú folyószámlát és díjmentes forintszámlát is kapsz nulla számla vezetési díjjal és Benere deviza árfolyammal. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
3: Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től.
4: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartani.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: A közszférában dolgozók több mint a felének hozhat fizetésemelést a román kormány új közalkalmazotti bértörvénye, miközben az állambér kiadásai mintegy 8 milliárd lejjel nőhetnek. Hivatalosan is elindulhatnak azok a támogatási programok, amelyekre sokan várnak. A kormány ugyanis elfogadta a környezetvédelmi alapkezelő idei költségvetését. Feloldották az 1990. január 1-e és 1992. december 31-e közötti időszakban készített diplomáciai iratok titkosítását. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A közférában dolgozók több mint a felének hozhat fizetésemelést a román kormány új közalkalmazotti bértörvénye, miközben az állam bérkiadásai mintegy 8 milliárd lejjel nőhetnek. Az új bérrás bevezetésével a jelenlegi 166 milliárd lejes bérkeret 174 milliárd lejre emelkedne. Az aktuális számítások szerint a közalkalmazottak mintegy 53%-a részesülne béremelésben. Ilie Bolozsán szerint a bérek további növelésének egyetlen módja a közkiadások csökkentése lenne, beleértve bizonyos állások megszüntetését is. A kormány ugyanakkor azt ígéri, hogy azoknak a közalkalmazottaknak sem csökken a fizetése, akik nem kapnak emelést. A tervezet egyik fontos eleme, hogy a különféle pótlékokat beépítenék az alapbérbe. Így például az étkezési juttatás sem külön tételként szerepelne. Egyedül az uniós projektek kezeléséért járó, akár 40%-os pótlék maradna meg külön juttatásként. Hivatalosan is elindulhatnak azok a támogatási programok, amelyekre sokan várnak. A kormány ugyanis elfogadta a környezetvédelmi alapkezelő idei költségvetését. Így megnyílhat az út a roncsautó program, valamint a napelemes rendszerekhez kapcsolódó energiatárolási pályázatok meghirdetése előtt. A legnagyobb összeget továbbra is a víz és csatorna hálózatok bővítésére és korszerűsítésére fordítják. De jelentős pénzek jutnak a roncsautó programra, az energiatárolásra, az erdősítésre és a hulladékgazdálkodási infrastruktúrára is. Újdonságként jelenik meg az a sokak által várt 400 millió lejes program is, amely akkumulátorok és energiatároló rendszerek finanszírozását célozza a termelőfogyasztók számára. feloldották az 1990. január 1-je és 1992. december 31-e közötti időszakban készített diplomáciai iratok titkosítását. Így a rendszerváltás időszakának fontos dokumentumai válnak kutathatóvá. A kormányhatározat több mint 5000 eddig szolgálati titokként kezelt dossziéra vonatkozik. A külügyminisztérium szerint ez a legnagyobb terjedelmű diplomáciai dokumentumcsomag, amelyet az 1989 előtti dossziék nyilvánosságra hozatala óta hozzáférhetővé tesznek. A titkosítás feloldását kezdeményező Vanácsolyó ügyvívő külügyminiszter Facebook bejegyzésében azt írta: a románoknak joguk van tudni, hogyan találta meg helyét Románia 1989 után. Miként szakított a Szovjetunió körüli szövetségi rendszerrel, és milyen álláspontra helyezkedett a hidegháborút követő válságokban.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
6: Folytatódik a koranyárias időjárásunk, a mai nap folyamán 28-29 fokot mérhetünk, majd a délutáni órákra kissé megvastagszik a felhőzet, csapadékra azonban nem kell számítanunk, az éjjeli órákra pedig 12 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján kedden 31, szerdán pedig 32 fokra is számíthatunk, kisebb lehűlés csütörtöktől várható.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
7: Az időjárás jelentés a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
6: Megkezdődött két új közúti aluljáró építése Nagyváradon, ami jelentős közlekedési változásokat von maga után a belvárosban. A múzeum, tehát a Muzeolúj utca és a Dacia Sugár út kereszteződésében új körforgalmat alakítottak ki. Innen tovább lehet hajtani a Petőfi Park felé, ugyanakkor az út főutca felüli vége le van zárva. Ezért a Petőfi Park felől érkező autósoknak vissza kell fordulniuk, nem hajthatnak rá a főutcára. A Bucsercs, Nikolai, Titulescu, Peszkorosolói és Meszekönisolói utcák felől érkező autósok behajthatnak a főutcára, de csak is balra mehetnek, a Körös Áruház irányába, és számukra kialakítottak egy letérőt a Petőfi Park felé. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
6: 9 óra múlt 4 perccel nagyváradi a környékbeliek, a 89,6-on pedig ezzel elstartol a Délerőté Plusz második órája. Szegedi Mária vagyok, és itt a 89,6-on déli 12 óráig kísérlek el benneteket. 2026. május 25-e, pünköst hétfő. Pünkösd a húsvétot követő 50. nap, ez egy mozgó ünnep egyébként, neve pedig a görög Pentekosztész 50. szóból ered. A Szentlélek kiáradását és a beteljesedést ünnepeljük ma. Minden szépet, jót kívánok nektek, a folytatás pedig már érkezik, és hozom nektek Rózsa Magdolna Elmegyek című dalát. Jó utat és jó rádiózást, puszosok!
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Hello, pluszosok! A Dimitria Kentemir sugárúton a nagypiac előtt történt baleset miatt torlódásokra lehet számítani. Ha tudtok, akkor még kerüljetek, keressetek alternatív megoldásokat, ha pedig ott vagytok, akkor sok türelmet, kitartást kívánok mindenkinek. Vezessetek óvatosan, ha pedig bármi rendkívüli tapasztaltok az utakon. Bátran hívjatok 0359 17 22 22, ez a vezetékes számunk, vagy írjatok SMS, WhatsApp és Viber üzenetet a 0734 17 22 22-es számunkra. Jó utat és jó rádiózást, a folytatást már hozom is nektek.

és a Summer Sunshine, hát napsütésből ma sem lesz hiány. Pluszosok, no de nem erről lesz szó, hanem arról, hogy jelentős közlekedési beruházás kezdődött Nagyváradon. Az önkormányzat pénteken hivatalosan is elindította a Staroveszkit, tehát a Magyar út és a vasútállomás közötti városi mobilitási folyosó két nagy projektjét. A fejlesztések részeként két új közúti aluljáró épül, teljesen megújult több mint 2 kilométernyi sugárút, korszerűsítik a villamos vonalakat, és új közlekedési csomópontot alakítanak ki a vasútállomásnál. A beruházások célja a városi forgalom gyorsítása és a közösségi közlekedés előnyben részesítése. Az első szakasz a Staroveszki, tehát a Magyar út és a Körös áruház közötti kereszteződést érinti. A második szakasz pedig a főutca Petőfi Park és a vasútállomás közötti részét foglalja magában. A beruházás összértéke közel 30 millió euró áfa nélkül, amelynek jelentős részét Európai Uniós forrásból finanszírozzák. És hát a munkálatok várhatóan 2028 tavaszára fejeződnek be, de Florin Birta polgármester szerint szeretnék már 2027 szeptemberében újraindítani a teljes autós és villamos forgalmat az érintett szakaszon. A városvezetés célja, hogy gyorsabb és vonzóbb legyen a közösségi közlekedés. Ugyanis a jövőben a sugárúton külön sávot kapnak a buszok és villamosok, amelyeket a taxik is használhatnak majd. Kerékpárutak is épülnek, és bár fákat is kivágnak a munkálatok során, a városvezetés ígérete szerint a jelenleginél több fát ültetnek majd vissza.

0: és Nate Smith közösével pedig fél időhöz érkeztünk itt a hétfő délelőtti plusz második órájában, nagyváradi a környékbeliek. A folytatásban már itt is van Ábrahám Miklós kollégám a bennünket leginkább érintő hírekkel. Például azzal, hogy feloldották az 1990. január 1-e és 1992. december 31-e közötti időszakban készített diplomáciai iratok titkosítását. Mindenképp maradjatok velünk a részletekért, Miklós érkezik, én pedig a hírek után a legszuperebb slágerekkel.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
3: Homok, vesekő. Az uraktívlító hozzájárul a vesekő képződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez. Ez egy étrend kiegészítő.

0: Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első Lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remárt üzlethelyén, Bihar püspökiben. A Lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos!
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: A közszférában dolgozók több mint a felének hozhat fizetés emelést a román kormány új közalkalmazotti bértörvénye, miközben az állambér kiadásai mintegy 8 milliárd lejjel nőhetnek. Hivatalosan is elindulhatnak azok a támogatási programok, amelyekre sokan várnak. A kormány ugyanis elfogadta a környezetvédelmi alapkezelő idei költségvetését. Feloldották az 1990. január 1-je és 1992. december 31-e közötti időszakban készített diplomáciai iratok titkosítását. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A közszférában dolgozók több mint a felének hozhat fizetés emelést a román kormány új közalkalmazotti bértörvénye, miközben az állam bérkiadásai mintegy 8 milliárd lejjel nőhetnek. Az új bérrás bevezetésével a jelenlegi 166 milliárd lejes bérkeret 174 milliárd lejre emelkedne. Az aktuális számítások szerint a közalkalmazottak mintegy 53%-a részesülne béremelésben. Ilija Bolozsán szerint a bérek további növelésének egyetlen módja a közkiadások csökkentése lenne, beleértve bizonyos állások megszüntetését is. A kormány ugyan akkor azt ígéri, hogy azoknak a közalkalmazottaknak sem csökken a fizetése, akik nem kapnak emelést. A tervezet egyik fontos eleme, hogy a különféle pótlékokat beépítenék az alapbérbe. Így például az étkezési juttatás sem külön tételként szerepelne. Egyedül az uniós projektek kezeléséért járó, akár 40%-os pótlék maradna meg külön juttatásként. Hivatalosan is elindulhatnak azok a támogatási programok, amelyekre sokan várnak. A kormány ugyanis elfogadta a környezetvédelmi alapkezelő idei költségvetését. Így megnyílhat az út a roncsautó program, valamint a napelemes rendszerekhez kapcsolódó energiatárolási pályázatok meghirdetése előtt. A legnagyobb összeget továbbra is a víz és csatorna hálózatok bővítésére és korszerűsítésére fordítják. De jelentős pénzek jutnak a roncsautó programra, az energiatárolásra, az erdősítésre és a hulladékgazdálkodási infrastruktúrára is. Újdonságként jelenik meg az a sokak által várt 400 millió lejes program is, amely akkumulátorok és energiatároló rendszerek finanszírozását célozza a termelőfogyasztók számára. Feloldották az 1990. január 1-je és 1992. december 31-e közötti időszakban készített diplomáciai iratok titkosítását. Így a rendszerváltás időszakának fontos dokumentumai válnak kutathatóvá. A kormányhatározat több mint 5000 eddig szolgálati titokként kezelt dossziéra vonatkozik. A külügyminisztérium szerint ez a legnagyobb terjedelmű diplomáciai dokumentumcsomag, amelyet az 1989 előtti dossziék nyilvánosságra hozatala óta hozzáférhetővé tesznek. A titkosítás feloldását kezdeményezik Vanácsoljó ügyvívő külügyminiszter Facebook bejegyzésében azt írta: a románoknak joguk van tudni, hogyan találta meg helyét Románia 1989 után. Miként szakított a Szovjetunió körüli szövetségi rendszerrel, és milyen álláspontra helyezkedett a hidegháborút követő válságokban.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
4: Folytatódik a koranyárias időjárásunk, a mai nap folyamán 28-29 fokot mérhetünk majd, a délutáni órákra kissé megvastagszik a felhőzet, csapadékra azonban nem kell számítanunk, az éjjeli órákra pedig 12 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján kedden 31, szerdán pedig 32 fokra is számíthatunk, kisebb lehűlés csütörtöktől várható.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
6: Az időjárás jelentése a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: Plusz FM. Közlekedési információk.
4: Ismét használhatják az autósok, kerékpárosok és gyalogosok az Onestilor, a Körös, tehát a Tudor, Vladimirescu és a Löposuló utcák találkozásánál lévő körforgalmat. Az épülő aluljáró azonban leghamarabb idén ősszel nyílik meg. Ez pedig azt jelenti, hogy a közlekedők az említett körforgalomból eljuthatnak az Onestilor utcán az Aradi út felé, valamint a Kázabán út és a Szováta híd irányába is, illetve a Tudor Vladimirescu utcára is, de továbbra sem lehet behajtani a Löposuló utcára. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
2: És most vissza a zenéhez.
4: Magyar slágerrel folytatjuk a hétfő délelőtöt, itt is van Orbán Rudi és a Kereszthúzat című dala. Jó utat, jó rádiózást!
2: Slágerek magyar kedve!

Lezárták pluszosok Nagyváradon az Onestilor utcai közúti aluljáró fölötti körforgalmat, amely már szinte minden irányba biztosítja a közlekedést. Kivételt jelent a Lőpusolói utca, amely továbbra is le van zárva a vízművek csatornázási munkálatai miatt. A környéken élők szerint a lezárás komoly parkolási gondokat okoz, mivel naponta több száz autó parkol az utcában. A polgármesteri hivatal közölte, hogy már dolgoznak új parkolóhelyek kialakításán. A Mezijáduli utcában egy mintegy 3550 négyzetméteres területen 84 új parkolóhelyet és 4 mozgássérülteknek fenntartott helyet építenek. Emellett további körülbelül 100 parkolóhelyet is kialakítanak a környéken. A Lőpusolói utca felújítása az Onestilor utcai aluljáró projektjének a része. A tervek szerint kétszer kétsávos út alakítják, kerékpárutakkal együtt. A munkálatok pedig várhatóan szeptemberre fejeződnek be.

0: következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Folytatódnak pluszosok a 34. Festum Veredinum utórendezvényei Nagyváradon. Május 26-án, tehát holnap 13 órától rendezik meg az Őszi Rózsa Néptalvetélkedő megyei szakaszát a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceumban, ahol Bihar megye legjobb fiatal népdalénekesei mérik összetudásukat. A zsűri itt választja ki azokat a diákokat, akik ősszel az országos döntőben képviselhetik a megyét. Ugyancsak május 26-án 18 órától a Kis Stúdió Színházban mutatják be Kovácská István Hubai Miklósról szóló monográfiáját. A kötet másfél éves kutató munka eredménye és a nagyváradi születésű író életét, munkásságát dolgozza fel. Majd május 27-én 18 órától kettős fotókiállítás nyílik a Lédaházban. A tárlaton Szabó Béla Ballasi Bálint életét bemutató fotóanyaga, valamint Varga György Én képeim cím kiállítása lesz látható. A részletekért látogassatok el a festumveredinum.ro weboldalra, illetve kövessétek a Facebook oldalukat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Harcosok, arra kérlek benneteket, hogy legyetek szemeim és füleim a városban és a környékén, ha bármi rendkívüli tapasztaltok az utakon, legyen szó torlódásról, sebességmérésről, vagy esetleg útlezárásról, hívjatok bátran 0359 17 22 22, ez a vezetékes számunk, de írhattok SMS, WhatsApp és Viber üzenetet is. A 0734 17 22 22-es számunkra, és fontos kiemelnem, hogy utóbbin csak szöveges üzenetet tudunk fogadni. Most pedig zárjuk a hétfő délelőtti plusz második óráját, hamarosan 10 óra. Ábrahám Miklós kollégám érkezik hozzátok a hírekkel. Fogadjátok szeretettel, én pedig ezzel a klasslágerrel várlak vissza benneteket a következő órában.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Egyre nyomasztóbbá válik az élelmiszer és energiaárak, a lakbér, valamint a banki törlesztő részletek emelkedése. A legtöbben a hónaptól való félelemből takarítanak meg kisebb-nagyobb összegeket. Betiltanák a mobiltelefonok használatát a tanítás teljes időtartama alatt, beleértve a szüneteket és az iskolán kívül szervezett tevékenységeket is. Jelentős számú bevándorló hagyta el tavaly Nagy-Britanniát. A legtöbbjük román és lengyel állampolgár volt. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Egyre nyomasztóbbá válik az élelmiszer és energiaárak, a lakbér és a banki törlesztő részletek emelkedése, és a hazai munkavállalók több mint fele elégedetlen a bérével. A növekvő megélhetési költségek mellett nem csoda, hogy a fizetésből nagyon keveset lehet félretenni. Ha egyáltalán sikerül. Egy másik közvéleménykutatás szerint a legtöbben a holnaptól való félelemből takarítanak meg kisebb-nagyobb összegeket. Az átlagos romániai számára ez azt jelenti, hogy a törlesztő részletek, a közüzemi számlák és az alapvető bevásárlások kifizetése után nagyon kevés pénz marad meg takarításra, nyaralásra vagy váratlan kiadásokra. Jelenleg a fizetések és az árak közötti különbség lett a stressz fő forrása. Derül ki az utóbbi időben egyre gyakoribb felmérésekből. Ezek eredményei azt mutatják, hogy sok munkavállaló az elbocsátásoktól és a gazdasági bizonytalanságtól való félelemben él. Betiltanák a mobiltelefonok használatát a tanítás teljes időtartama alatt, beleértve a szüneteket és az iskolán kívül szervezett tevékenységeket is. Az általános és középiskolai oktatásról szóló törvényt módosító jogszabályjavaslatot már be is terjesztették a képviselőház elé. A tervezet amellett, hogy betiltja a mobil használatot, azt is előírja, hogy a diákoknak az iskolában tartózkodásuk ideje alatt a készülékeket az erre a célra kialakított helyiségekben kell elhelyezniük. A szabályok megsértése esetén a telefonokat ideiglenesen elkobozhatják. Majd később az iskola belső szabályzatának megfelelően átadhatják a szülőknek vagy a diákoknak. Jelentős számú bevándorló hagyta el tavaly Nagy-Britanniát. Az adatok szerint az EU állampolgárai közül 118 ezeren költöztek el a királyságból. A legtöbbjük román és lengyel állampolgár volt. 2025-ben 24 ezer honfitársunk döntött úgy, hogy végleg hazaköltözik. Elemzők szerint ez nem egyszerű hazaköltözési hullám, inkább a Brexit utáni brit modell kifáradásának jele. A fő ok, Nagy-Britannia már nem olyan vonzó, mint a 2010-es években. Megszűnt az EU-s szabad munkavállalás. Az új bevándorlási rendszer főleg a képzettebb, magas fizetési munkáknak kedvez. Miközben a romániaiak jelentős része éppen az építőiparban, a vendéglátásban és a szolgáltatásokban talált munkát. Ehhez jön a megélhetési válság. Drága lakhatás, magas rezsi, romló közszolgáltatások, gyengébb font, bizonytalanabb társadalmi légkör.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
4: Folytatódik a koranyárias időjárásunk, a mai nap folyamán 28-29 fokot mérhetünk, majd a délutáni órákra kissé megvastagszik a felhőzet, csapadékra azonban nem kell számítanunk. Az éjjeli órákra pedig 12 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján kedden 31, szerdán pedig 32 fokra is számíthatunk. Kisebb lehűlés csütörtöktől várható.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
1: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
4: Megkezdődött két új közúti aluljáró építése Nagyváradon, ami jelentős közlekedési változásokat von maga után a belvárosban. A múzeum, tehát a Muzeolúj utca és a Dácsia Sugár út kereszteződésében új körforgalmat alakítottak ki. Innen tovább lehet hajtani a Petőfi Park felé, ugyanakkor az út fő utca felüli vége le van zárva. Ezért a Petőfi Park felől érkező autósoknak vissza kell fordulniuk, nem hajthatnak rá a fő utcára. A Bucsercs, Nikolai Titulescu, Peszkorosolói és Mesztekanisolói utcák felől érkező autósok behajthatnak a főutcára, de csak is balra mehetnek, a Körös Áruház irányába, és számukra kialakítottak egy letérőt a Petőfi Park felé. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
5: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
4: Hello, Nagyváradi, a környékbeliek, 2026. május 25-e hétfő, a 89,6-on pedig a Plusz FM délelőtti adását hallgatjátok. Szegedi Mária vagyok, és itt a 89,6-on déli 12 óráig kísérlek el benneteket. Helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és a legszuperebb slágerekkel természetesen. De meséljetek nekem, hogy telik a hétfő délelőtt, mi újság veletek, hívhattok vagy írhattok üzenetet, most pedig zenélünk és további utat, jó rádiózást!
5: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM!

Megkerek magyar kedvencek és a bennünket érintő leghasznosabb információk itt a Hétfőtér előtti pluszban. A vártnál bonyolultabbnak bizonyult a Kolozsvári úton és az Everest utcában zajló csatorna fedélcsere, ezért a munkálatok akár június 5-ig is elhúzódhatnak. Az eredetileg május 15-ére tervezett felújítás során összesen 120 régi fedelet cserélnek önszintező aknafedlapokra, de a kivitelezés lassabban halad a vártnál. Naponta átlagosan 5 fedelet tudnak kicserélni. Múlt hét szerdáig 70 aknafedlapot szereltek fel, azonban a Grödinári Rohr utca kereszteződésénél az egyenetlen aszfalt miatt egy hosszabb szakaszt újra is kellett aszfaltozni. A kivitelező ezért több munkacsapatot mozgósított, hogy gyorsítsák a munkát. A csúszás azért is okoz gondot, mert péntektől lezárták a Staroveszkitet, a Megérőt és a főutca egy részét az aluljáró építések miatt, ami tovább nehezíti a forgalmat. A városvezetés felvetette a csatorna fedélcsere ideiglenes leállítását is, végül azonban a folytatás mellett döntöttek, abban bízva, hogy a kivitelező az időjárás függvényében fel tudja gyorsítani a munkálatokat.

Figyelem plusz a sok fontos információ. Megkezdődött Nagyváradon a Körösáruház előtt, illetve a vasúti főpályaudvarnál tervezett közúti aluljáró építése. Ezért mindkét érintett területet lezárták. A lezárások azonban nem érintik a megye északi részéből érkező távolsági buszokat. Ezek továbbra is a Stefáncsermáres ugárúton a vasútállomás mellett található autóbuszállomást használják, így sem a menetrendben, sem az útvonalban nem lesz változás. A főpályaudvar előtti parkolót ugyanakkor a munkálatok idejére teljesen lezárták, ezért az ott működő taxiállomás is megszűnt. A vonatpótló autóbuszok pedig a váradréti református templom előtti részről indulnak.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb

zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Hello, hello, pluszosok! A Plusz FM délelőtti adásának harmadik órájában fél időhöz érkeztünk. Ez azt jelenti, hogy egy rövid reklámot követően érkezik Ábrahám Miklós kollégám a hírekkel, és például beszámol arról, hogy a közszférában dolgozók több mint a felének hozhat fizetésemelést a román kormány új közalkalmazotti bértörvénye, miközben az állam bérkiadásai mintegy 8 milliárd lejjel nőhetnek. Érkezik Miklós a részletekkel, mindenképp maradjatok velünk, én pedig a hírek után jövök, na a legszuperebb slágereinkkel.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Különleges művészeti élmény érkezik Nagyváradra. Június 20-áig látogatható a nagyváradi római katolikus püspöki palotában a Nagybányai Remek Művek Magángyűjteményekből című nagyszabású kiállítás. 41 ritkán látható festmény a nagybányai művésztelep legnagyobb mestereitől. Iványi Grünwald Béla, Ferenci Károly, Zóbel Béla, Tihanyi Lajos és még sokan mások. Olyan alkotások, amelyek Nyugat-Európából és magángyűjteményekből érkeznek. Most először Nagyváradon. Ne hagyja ki a tavasz egyik legkiemelkedőbb kulturális eseményét. Nagybányai Remek Művek magángyűjteményekből Nagyváradon, a Püspöki Palotában.
3: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Május 27-ig a 0,75 literes Trey Pietre bor ára különböző kiszerelésben 8,99 bani, valamint a görög dinnye kilója mindössze 5,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
4: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
5: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: A közszférában dolgozók több mint a felének hozhat fizetésemelést a román kormány új közalkalmazotti bértörvénye, miközben az állam bérkiadásai mintegy 8 milliárd lejjel nőhetnek. Hivatalosan is elindulhatnak azok a támogatási programok, amelyekre sokan várnak. A kormány ugyanis elfogadta a környezetvédelmi alapkezelő idei költségvetését. Feloldották az 1990. január 1-je és 1992. december 31-e közötti időszakban készített diplomáciai iratok titkosítását. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A közszférában dolgozók több mint a felének hozhat fizetésemelést a román kormány új közalkalmazotti bértörvénye, miközben az állam bérkiadásai mintegy 8 milliárd lejjel nőhetnek. Az új bérrás bevezetésével a jelenlegi 166 milliárd lejes bérkeret 174 milliárd lejre emelkedne. Az aktuális számítások szerint a közalkalmazottak mintegy 53%-a részesülne béremelésben. Ilija Bolozsán szerint a bérek további növelésének egyetlen módja a közkiadások csökkentése lenne, beleértve bizonyos állások megszüntetését is. A kormány ugyanakkor azt ígéri, hogy azoknak a közalkalmazottaknak sem csökken a fizetése, akik nem kapnak emelést. A tervezet egyik fontos eleme, hogy a különféle pótlékokat beépítenék az alapbérbe. Így például az étkezési juttatás sem külön tételként szerepelne. Egyedül az uniós projektek kezeléséért járó, akár 40%-os pótlék maradna meg külön juttatásként. Hivatalosan is elindulhatnak azok a támogatási programok, amelyekre sokan várnak. A kormány ugyanis elfogadta a környezetvédelmi alapkezelő idei költségvetését. Így megnyílhat az út a roncsautóprogram, valamint a napelemes rendszerekhez kapcsolódó energiatárolási pályázatok meghirdetése előtt. A legnagyobb összeget továbbra is a víz- és csatornahálózatok bővítésére és korszerűsítésére fordítják. De jelentős pénzek jutnak a roncsautóprogramra, az energiatárolásra, az erdősítésre és a hulladékgazdálkodási infrastruktúrára is. Újdonságként jelenik meg az a sokak által várt 400 millió lejes program is, amely akkumulátorok és energiatároló rendszerek finanszírozását célozza a termelőfogyasztók számára. feloldották az 1990. január 1-je és 1992. december 31-e közötti időszakban készített diplomáciai iratok titkosítását. Így a rendszerváltás időszakának fontos dokumentumai válnak kutathatóvá. A kormányhatározat több mint 5000 eddig szolgálati titokként kezelt dossziéra vonatkozik. A külügyminisztérium szerint ez a legnagyobb terjedelmű diplomáciai dokumentumcsomag, amelyet az 1989 előtti dossziék nyilvánosságra hozatala óta hozzáférhetővé tesznek. A titkosítás feloldását kezdeményező Vanácsolyó ügyvivő külügyminiszter Facebook bejegyzésében azt írta, a románoknak joguk van tudni, hogyan találta meg helyét Románia 1989 után. Miként szakított a Szovjetunió körüli szövetségi rendszerrel, és milyen álláspontra helyezkedett a hidegháborút követő válságokban.
5: És most vissza a zenéhez!
0: Magyar sláger a folytatásban, itt van Rácz Gergő és a Bennünk a világ című dala. Nyújtat, nyúrediúzást!
5: Slágerek

Nagyváradon az Express úton torlódásokra lehet számítani, illetve azt is jó, ha tudjátok, hogy Diószegen a piac után sebességmérés van Székelyhíd irányába. Stefinek nagyon szépen köszönjük az útinfót, azt üzeni nektek, hogy vezessetek óvatosan, tartsátok be a közlekedési szabályokat, és vigyázzatok magatokra. Mi is ezt kívánjuk, jó utat és balesetmentes

Koszosok a Rervest módosította a hulladékbegyűjtés lebonyolítását a Nagyváradon zajló aluljáró építések idejére a vasútállomás és a Körösáruház környékén. A munkálatok ugye pénteken kezdődtek, ezért az érintett övezetekben kisebb hulladékszállító járműveket vetnek be, hogy a nehezen megközelíthető utcákban is biztosítani tudják a szolgáltatást. A cég hangsúlyozta, hogy a lakossági és céges hulladékbegyűjtési program nem változik, a szállítás továbbra is a megszokott útvonalakon és időpontokban történik. Egyes lezárt szakaszokon azonban a kukákat a mellékutcák vagy a munkaterületen kívüli részek felől kell kihelyezni, hogy a járművek könnyebben hozzáférjenek. A Rervest szerint minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a munkálatok ellenére fennakadások nélkül működjön a szolgáltatás. További változások esetén a cég a hivatalos weboldalán, közösségi felületein és sajtóközleményekben tájékoztatja a lakosságot. Az érintettek rendkívüli helyzetekben a vállalat ügyfélszolgálatán is segítséget kérhetnek. Elérhetőségek 0374 885 693. Ez hétfőtől péntekig 7 és 19 óra között lehet hívni. A 0259 433 195-ös számukat pedig hétfőtől péntekig 19 és 7 óra között hívhatjátok. Mi pedig már robogunk is tovább. A legnagyobb slágerekkel Bella K. I Love It című dala érkezik. Jó utat, jó rádiózást!

0: volt Berkes Olivér és a Jó vagy rossz legyek című dalam itt a 89,6-on. Ezzel pedig zárjuk a hétfő délelőtti plusz harmadik óráját, hamarosan 11 óra. Ez azt jelenti, hogy egy rövid reklámot követően érkezik Ábrahám Miklós kollégám a bennünket leginkább érintő hírekkel. Érdemes lesz vele tartani, én pedig a legszuperebb slágerekkel érkezem vissza a következő órában is, például ezzel mutatom.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar Püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos!
1: Ati Kompresszare, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszare.shop.ro-ra további információkért.
3: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A korábbi árkorlátozási rendszer átalakítása után megérkeztek az első magasabb gázszámlák. Sok fogyasztó már is jelentős drágulásról számol be. Azok a román állampolgárok, akik Romániában és az Egyesült Államokban is dolgoztak, a jövőben mindkét országból kaphatnak nyugdíjat. Idén is a Dacia a legértékesebb hazai márka. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A korábbi árkorlátozási rendszer átalakítása után megérkeztek az első magasabb gázszámlák. Sok fogyasztó jelentős drágulásról számol be. Az Antenna 3 beszámolója szerint egyes ajánlatokban a földgázára már meghaladja a 0,41 kWh-ként. Miközben a korábbi háztartási fogyasztókra alkalmazott hatóságilag rögzített árszint 0,31 lej per kWh volt. Ez azt jelenti, hogy egy 1000 kWh-es fogyasztás esetén a számla akár mintegy 90 lejjel is magasabb lehet, mint a korábbi védett ár mellett. A számlák értelmezését sok fogyasztó számára az is nehezíti, hogy a gáz árát egyre inkább kilovattórában tüntetik fel. Miközben a gázóra továbbra is köbmétert mér. A mostani drágulás azért is vált ki erős reakciókat, mert a román kormány és az energiahatóság vezetői még néhány hónappal ezelőtt azt hangsúlyozták, hogy a lakossági gázárak nem fognak jelentősen emelkedni. Azok a román állampolgárok, akik Romániában és az Egyesült Államokban is dolgoztak, a jövőben mindkét országból kaphatnak nyugdíjat. Ugyanez vonatkozik azokra az amerikai állampolgárokra is, akik Romániában vállaltak munkát. Az új szabályozás szerint mindkét állam a saját területén ledolgozott időszak után járó nyugdíjrészt fizeti majd ki. Mindez a Románia és az Egyesült Államok között létrejött szociális biztonsági megállapodás alapján válik lehetővé, amely 2026. szeptember 1-én lép hatályba. A jogi keret lehetővé teszi, hogy akik Romániában és az Egyesült Államokban is dolgoztak, a nyugdíjjogosultság megállapításakor összevonhassák a két országban szerzett biztosítási időszakaikat. Ebben az évben is a Dacia a legértékesebb hazai márka név. Derül ki a Brand Finance összeállításából. A román automárka értékét 1,2 milliárd euróra satszolják. Az idei az egymást követő negyedik év, amikor a Dacia vezeti a ranglistát. A második a Transylvania Bank 876 millió euróval. Míg a harmadik helyre, leszorítva a dobogóról az e-magot, a Digi jött fel. Tezeri Zoltán brendjét 734 millió euróra értékelik. Míg a legnagyobb hazai online kereskedő 672 millió eurót ér. Az első tízbe a Dedeman, az OMV Petrom, két bank, a Becsere és a Berede, majd a Bitdefender IT cég, valamint az Altex fért még be.
3: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Folytatódik a koranyárias időjárásunk, a mai nap folyamán 28-29 fokot mérhetünk, majd a délutáni órákra kissé megvastagszik a felhőzet, csapadékra azonban nem kell számítanunk, az éjjeli órákra pedig 12 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján kedden 31, szerdán pedig 32 fokra is számíthatunk, kisebb lehűlés csütörtöktől várható.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
3: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Ismét használhatják az autósok, kerékpárosok és gyalogosok. Az Onestilor, a Körös, tehát a Tudor Vladimirescu és a Lőkosulő utcák találkozásánál lévő körforgalmat. Az épülő aluljáró azonban leghamarabb idén ősszel nyílik meg. Ez pedig azt jelenti, hogy a közlekedők az említett körforgalomból eljuthatnak az Onestilor utcán az Aradi út felé, valamint a Kázabán út és a Szováta híd irányába is, illetve a Tudor Vladimirescu utcára is, de továbbra sem lehet behajtani a Lőkosulő utcára. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
3: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: 11 óra múlt 4 perccel, Nagyváradi a környékbeliek, ezzel pedig a 89,6-on folytatjuk a hétfő délelőtti pluszt. Szegedi Mária vagyok, és még egy órán keresztül itt vagyok veletek helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és a legszuperebb slágereinkkel. A folytatásban már érkezik és Kamraddala, jutat, jó rádiózást!
3: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM!

Az álláskeresőknek hoztam jó híreket, ugyanis a legfrissebb adatok szerint összesen 757 megüresedett állás kínálnak Bihar megyében. Nagyváradon pedig a szabad munkahelyek száma 462. Többek között kereskedelmi ügynököt, biztonsági őrt, épület és járműtakarítót, ügyfélszolgálatost, szállítási ügynököt, szakácssegédet, kézi csomagolót, menedzserasszisztenst, kommunikációs asszisztenst, pultost, sofőröket, könyvelőt, minőségellenőrt, kézbesítőt, diszpécsert, autószerelőt, automosót, takarítót, szakmérnököket, raktárost, áramozgatót, eladót, szakképzetlen munkásokat keresnek. További információkkal pedig a munkaerőfoglalkoztatási ügynökség megyei székein szolgálnak, azaz Nagyváradon a Transzilvániai utca 2 szám alatt. Mondom a telefonszámukat: 0259 436 821. Sok sikert az álláskeresőknek!

koronavírusosok időseknek szóló mozgásprogramot indított a Nagyváradi Szociális Ellátási Igazgatóság és a Váradi Új Akropolisz Egyesület. A közös kezdeményezés célja, hogy támogassa nagyváradi idősek egészségét, aktív életmódját és közösségi kapcsolatait. A program keretében a nyugdíjasokat minden csütörtökön 11 órától várják a Váradősi Multifunkcionális Idősközpontban, a Kezeben utca 52/A szám alatt, ahol könnyű, kifejezetten idősek számára összeállított torna gyakorlatokon vehetnek részt. A foglalkozásokat úgy alakították ki, hogy fizikai állapottól függetlenül bárki bekapcsolódhasson azokba. Anka Grama, a Szociális Igazgatóság vezetője kiemelte, hogy szeretnék, ha ezek a foglalkozások rendszeres heti találkozási ponttá válnának a nagyváradi idősek számára, ahol biztonságosan mozoghatnak és aktív tagjai maradhatnak a közösségnek. A részvétel ingyenes, az érdeklődők pedig jelentkezhetnek telefonon a 0770 988 624-es számon keresztül.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált. Helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a bilete.ro oldalakon.
0: És most vissza a zenéhez.
2: Sabuzi és My Smith dala a folytatásban, érkezik a Blink Twice. Mutat, jó rádiózást!
0: Slágerek,

Harcosok, idén is lesz Nagyváradon gumikacsa úsztató verseny június 1-én, gyermeknapon. A Váradi Rotaract Klub által szervezett jótékonysági esemény során 10 000 gumikacsát engednek a Sebeskörös vizébe, a Garasos hídról. A programok 12 órától kezdődnek, maga az úsztatás 16 órától indul. Az egyéni számsorral ellátott gumikacsákat bárki idézőjelesen örökbe fogadhatja, az első 50 beérkező kacsa gazdája pedig jutalomban részesül. A résztvevők több jótékonysági ügy egyikét támogathatják, az egyik ilyen az oktatás a mozgáson keresztül, amelynek célja, hogy iskolákat szereljenek fel pingpongasztalokkal, hogy ösztönözzék a diákok aktív életmódját. Ugyanakkor az agyszárnyakat a fogyatékkal élő gyermekeknek projekt célja, hogy a befolyt támogatásból védett otthont építsenek a családi támogatás nélküli fiatalok számára, biztonságos környezetet és az önállóság esélyét kínálva számukra. A harmadik cél az, amikor a szegénység elveszi a gyermekkorodat címet viseli. Ezen projekt a nehéz helyzetben lévő anyák támogatását és a kiszolgáltatott gyermekek védelmét célozza a családok szétválásának megelőzése érdekében. A résztvevők a regisztráció során választhatják ki, hogy melyik ügyet szeretnék támogatni. További információt az esemény hivatalos honlapján és Facebook oldalán találtok. Itt lehet regisztrálni is. Június 1-én gyermeknapon tehát ismét megszervezik a nagy népszerűségnek örvendő gumikacsa úsztató versenyt.

Nagyváradi a környékbeliek Bihar megye legszínesebb és legszórakoztatóbb gyermeknapi fesztiválját idén is Nagyváradon szervezik meg. A program idén először két napos, május 31-én vasárnap a Váradi Várban, míg június 1-én hétfőn három helyszínen szervezik meg. A Nagyváradi Várban, a Gyerekvárosban és a Bárkaulói Parkban, ahol szórakoztató tevékenységek zajlanak majd egy időben. Mind három helyszínen lesznek színdarabok, bűvészmutatványok, kisautók, színes léggömbök, különböző tevékenységek, kézműves műhelyek és sok-sok finomság. És egyébként a Gyerekfesztiválra idén is várják a kereskedők, szolgáltatók jelentkezését, az érdeklődők már jelentkezhetnek, ehhez ki kell tölteniük a www.fesztiválulkopilororadia.ro weboldalon elérhető regisztrációs űrlapot május 10-ig. A fesztivállal kapcsolatos további információ az esemény weboldalán és Facebook oldalán található, valamint tájékoztatás igényelhető az office@visitoradia.com e-mail címen. A Váradi Gyermekfesztivált a Visitoradia Egyesület szervezi a Váradi Polgármesteri Hivatal támogatásával.

0: BBQ a címdaluk, ezzel pedig zárjuk a hétfő délelőtti pluszt. Nagyváradi a környékbeliek, a 89,6-on Szegeli Máriát hallottátok, és ne felejtjétek, én minden hétköznap délelőtt, reggel 8-tól déli 12 óráig itt a 89,6-on az éterben elkísérlek benneteket. Helyi és környékbeli infókkal, programajelókkal és a legszuperebb slágereinkkel. Tartsatok tehát velem holnap délelőtt is, most átadom a stafétát Ábrahám Miklósnak. Ő érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel, utána pedig folytatódnak a Plusz FM legnagyobb slágerei, délután 3 órától pedig Keserű Tamás kollégám kísér haza benneteket a Sláger Pluszban. További jó utat, jó rádiózást és jó étvágyat kívánok az ebédhez, legyetek jók, sziasztok!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: A korábbi árkorlátozási rendszer átalakítása után megérkeztek az első magasabb gázszámlák. Sok fogyasztó már is jelentős drágulásról számol be. Azok a román állampolgárok, akik Romániában és az Egyesült Államokban is dolgoztak, a jövőben mindkét országból kaphatnak nyugdíjat. Idén is a Dacia a legértékesebb hazai márka. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A korábbi árkorlátozási rendszer átalakítása után megérkeztek az első magasabb gázszámlák. Sok fogyasztó jelentős drágulásról számol be. Az Antenne 3 beszámolója szerint egyes ajánlatokban a földgáz ára már meghaladja a 0,41 kWh-ként. Miközben a korábbi háztartási fogyasztókra alkalmazott hatóságilag rögzített árszint 0,31 lej per kWh volt. Ez azt jelenti, hogy egy 1000 kWh-es fogyasztás esetén a számla akár mintegy 90 lejjel is magasabb lehet, mint a korábbi védett ár mellett. A számlák értelmezését sok fogyasztó számára az is nehezíti, hogy a gáz árát egyre inkább kilovattórában tüntetik fel. Miközben a gázóra továbbra is köbmétert mér. A mostani drágulás azért is vált ki erős reakciókat, mert a román kormány és az energiahatóság vezetői még néhány hónappal ezelőtt azt hangsúlyozták, hogy a lakossági gázárak nem fognak jelentősen emelkedni. Azok a román állampolgárok, akik Romániában és az Egyesült Államokban is dolgoztak, a jövőben mindkét országból kaphatnak nyugdíjat. Ugyanez vonatkozik azokra az amerikai állampolgárokra is, akik Romániában vállaltak munkát. Az új szabályozás szerint mindkét állam a saját területén ledolgozott időszak után járó nyugdíjrészt fizeti majd ki. Mindez a Románia és az Egyesült Államok között létrejött szociális biztonsági megállapodás alapján válik lehetővé, amely 2026. szeptember 1-én lép hatályba. A jogi keret lehetővé teszi, hogy akik Romániában és az Egyesült Államokban is dolgoztak, a nyugdíjjogosultság megállapításakor összevonhassák a két országban szerzett biztosítási időszakaikat. Ebben az évben is a Dacia a legértékesebb hazai márka név. Derül ki a Brand Finance összeállításából. A román automárka értékét 1,2 milliárd euróra satszolják. Az idei az egymást követő negyedik év, amikor a Dacia vezeti a ranglistát. A második a Transylvania Bank 876 millió euróval. Míg a harmadik helyre, leszorítva a dobogóról az e-magot, a Digi jött fel. Tesari Zoltán brendjét 734 millió euróra értékelik. Míg a legnagyobb hazai online kereskedő 672 millió eurót ér. Az első tízbe a Dedeman, az OMV Petrom, két bank, a Becsere és a Berede, majd a Bitdefender IT cég, valamint az Altex fért még be.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

0: Plus FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Május 31-én és június 1-én visszatér a Nagyváradi Gyermekfesztivál. A fesztivál idén először, már május 31-én elkezdődik a Nagyváradi Várban előadásokkal, kreatív foglalkozásokkal, zenével, mesefigurákkal és sok-sok programmal. Június 1-én pedig a Nagyváradi Várban, a Gyermekvárosban és a Barkőlői Parkban folytatódik a program 10 és 21 óra között. A belépés ingyenes, az eseményt a Visitor ADA és Nagyvárad polgármesteri hivatala szervezi.
0: Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért. És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
2: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: itt a Plusz FM. Reklám. Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsulói utca 10 A szám alatt, az egykori Remárt üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos!
1: A Suzuki hivatalosan megérkezett a nagyváradi West cégcsoporthoz. Fedezd fel az új modelleket is, gyere el egy tesztvezetésre a Kolozsvári út 300 szám alá. Kövess minket a közösségi médiában. Suzuki Oradea. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 ezer kilométer garancia. Közvetlenül a gyártótól. Már 15.515 eurótól. Suzuki-t. Mert megéri.
2: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiköszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: A korábbi árkorlátozási rendszer átalakítása után megérkeztek az első magasabb gázszámlák. Sok fogyasztó már is jelentős drágulásról számol be. Azok a román állampolgárok, akik Romániában és az Egyesült Államokban is dolgoztak, a jövőben mindkét országból kaphatnak nyugdíjat. Idén is a Dacia a legértékesebb hazai márka. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A korábbi árkorlátozási rendszer átalakítása után megérkeztek az első magasabb gázszámlák. Sok fogyasztó jelentős drágulásról számol be. Az Antenne 3 beszámolója szerint egyes ajánlatokban a földgázára már meghaladja 0,41 kWh-ként. Miközben a korábbi háztartási fogyasztókra alkalmazott hatóságilag rögzített árszint 0,31 lej per kWh volt. Ez azt jelenti, hogy egy 1000 kWh-es fogyasztás esetén a számla akár mintegy 90 lejjel is magasabb lehet, mint a korábbi védett ár mellett. A számlák értelmezését sok fogyasztó számára az is nehezíti, hogy a gáz árát egyre inkább kilovattórában tüntetik fel. Miközben a gázóra továbbra is köbmétert mér. A mostani drágulás azért is vált ki erős reakciókat, mert a román kormány és az energiahatóság vezetői még néhány hónappal ezelőtt azt hangsúlyozták, hogy a lakossági gázárak nem fognak jelentősen emelkedni. Azok a román állampolgárok, akik Romániában és az Egyesült Államokban is dolgoztak, a jövőben mindkét országból kaphatnak nyugdíjat. Ugyanez vonatkozik azokra az amerikai állampolgárokra is, akik Romániában vállaltak munkát. Az új szabályozás szerint mindkét állam a saját területén ledolgozott időszak után járó nyugdíjrészt fizeti majd ki. Mindez a Románia és az Egyesült Államok között létrejött szociális biztonsági megállapodás alapján válik lehetővé, amely 2026. szeptember 1-én lép hatályba. A jogi keret lehetővé teszi, hogy akik Romániában és az Egyesült Államok is dolgoztak, a nyugdíjjogosultság megállapításakor összevonhassák a két országban szerzett biztosítási időszakaikat. Ebben az évben is a Dacia a legértékesebb hazai márka név. Derül ki a Brand Finance összeállításából. A román automárka értékét 1,2 milliárd euróra satszolják. Az idei az egymást követő negyedik év, amikor a Dacia vezeti a ranglistát. A második a Transylvania Bank 876 millió euróval. Míg a harmadik helyre, leszorítva a dobogóról az e-magot, a Digi jött fel. Tezeri Zoltán brendjét 734 millió euróra értékelik. Míg a legnagyobb hazai online kereskedő 672 millió eurót ér. Az első tízbe a Didéman, az OMV Petrom, két bank, a Becsere és a BRD, majd a Bitdefender IT cég, valamint az Altex fért még be.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Többet nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plus FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a bilete.ro oldalakon.
2: Különleges művészeti élmény érkezik Nagyváradra. Június 20-áig látogatható a Nagyváradi Római Katolikus Püspöki Palotában a Nagybányai Remek Művek Magángyűjteményekből című nagyszabású kiállítás. 41 ritkán látható festmény a nagybányai művésztelep legnagyobb mestereitől. Iványi Grünwald Béla, Ferenczi Károly, Zóbel Béla, Tihanyi Lajos és még sokan mások. Olyan alkotások, amelyek Nyugat-Európából és magángyűjteményekből érkeznek. Most először Nagyváradon. Ne hagyja ki a tavasz egyik legkiemelkedőbb kulturális eseményét. Nagybányai Remek Művek magángyűjteményekből Nagyváradon, a Püspöki Palotában.
0: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
3: Ez a Plusz

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Nyáron visszatér a Waves Festival július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél. Fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
2: Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos,
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Egyre nyomasztóbbá válik az élelmiszer és energiaárak, a lakbér, valamint a banki törlesztő részletek emelkedése. A legtöbben a holnaptól való félelemből takarítanak meg kisebb-nagyobb összegeket. Betiltanák a mobiltelefonok használatát a tanítás teljes időtartama alatt, beleértve a szüneteket és az iskolán kívül szervezett tevékenységeket is. Jelentős számú bevándorló hagyta el tavaly Nagy-Britanniát. A legtöbbjük román és lengyel állampolgár volt. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Egyre nyomasztóbbá válik az élelmiszer és energiaárak, a lakbér és a banki törlesztő részletek emelkedése, és a hazai munkavállalók több mint fele elégedetlen a bérével. A növekvő megélhetési költségek mellett nem csoda, hogy a fizetésből nagyon keveset lehet félretenni. Ha egyáltalán sikerül. Egy másik közvéleménykutatás szerint a legtöbben a holnaptól való félelemből takarítanak meg kisebb-nagyobb összegeket. Az átlagos romániai számára ez azt jelenti, hogy a törlesztő részletek, a közüzemi számlák és az alapvető bevásárlások kifizetése után nagyon kevés pénz marad meg takarításra, nyaralásra vagy váratlan kiadásokra. Jelenleg a fizetések és az árak közötti különbség lett a stressz fő forrása. Derül ki az utóbbi időben egyre gyakoribb felmérésekből. Ezek eredményei azt mutatják, hogy sok munkavállaló az elbocsátásoktól és a gazdasági bizonytalanságtól való félelemben él. Betiltanák a mobiltelefonok használatát a tanítás teljes időtartama alatt, beleértve a szüneteket és az iskolán kívül szervezett tevékenységeket is. Az általános és középiskolai oktatásról szóló törvényt módosító jogszabályjavaslatot már be is terjesztették a képviselőház elé. A tervezet amellett, hogy betiltja a mobil használatot, azt is előírja, hogy a diákoknak az iskolában tartózkodásuk ideje alatt a készülékeket az erre a célra kialakított helyiségekben kell elhelyezniük. A szabályok megsértése esetén a telefonokat ideiglenesen elkobozhatják. Majd később az iskola belső szabályzatának megfelelően átadhatják a szülőknek vagy a diákoknak. Jelentős számú bevándorló hagyta el tavaly Nagy-Britanniát. Az adatok szerint az EU állampolgárai közül 118 ezeren költöztek el a királyságból. A legtöbbjük román és lengyel állampolgár volt. 2025-ben 24 ezer honfitársunk döntött úgy, hogy végleg hazaköltözik. Elemzők szerint ez nem egyszerű hazaköltözési hullám, inkább a Brexit utáni brit modell kifáradásának jele. A fő ok, Nagy-Britannia már nem olyan vonzó, mint a 2010-es években. Megszűnt az EU-s szabad munkavállalás. Az új bevándorlási rendszer főleg a képzettebb, magasabb fizetésű munkáknak kedvez. Miközben a romániaiak jelentős része éppen az építőiparban, a vendéglátásban és a szolgáltatásokban talált munkát. Ehhez jön a megélhetési válság. Drága lakhatás, magas rezsi, romló közszolgáltatások, gyengébb font, bizonytalanabb társadalmi légkör.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
4: De ez még nem minden! Ha velünk maradtok, ebben az órában Anita és Sanyi legjobb pillanatait is újra hallhatjátok.
0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

0: Plusz FM.
1: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.
2: Ez itt a reggeli Plusz Anitával és Sanyival, akik ma is mindent elkövetnek, hogy megfelelően tájékozottak legyetek.
3: Bizonyán, még így pünköst hétfőn is, ami ugye sokatoknak munkaszüneti nap. A szabad nap egyébként alkalmat adhat egy kellemes sétára, mondjuk a városközpontba. Igaz, Nagyvárad hivatalos sétáló utcája most nem a legideálisabb a korszózásra, mert a felújítási projektjének részeként folyamatban van a porfirlapok lerakása. De mint nemrég kiderült, nem az eredeti tervek szerint zajlanak a munkálatok, úgyhogy a napokban 2 tucatnyi nagyváradi építész aláírt egy átiratot, amelyben magyarázatot kérnek az építészkamara Bihar megyei szervezetétől arra, hogy miért az utolsó pillanatban változott meg a főutca korzójának felújítási terve. A módosítás lényege, hogy az eredetileg tervezett fehér köríves mintázatot, amelyet a korábbi korzó burkolata ihletett, egy visszafogottabb körmotívumos megoldásra cserélték. A szervezethez és a helyi sajtó képviselőihez eljuttatott levél aláírói kifogásolták, hogy a burkolat felújítás megoldás módosítása ugyanazon a napon történt, amikor a munkálatok is megkezdődtek, ami szerintük kérdéseket vet fel a döntéshozatal átláthatóságával kapcsolatban.
2: Igen, meglehetősen érdekes ez a döntés, ami megszületett. Emlékszem, még mi is beszámoltunk róla, még témánk is volt ezzel kapcsolatban korábban, hogy ugye mennyire tetszene a hallgatók, mennyire fog tetszeni, vagy mennyire tartják jó ötletnek, hogy visszahozzák ezt a régi körkörös mintázatot, vagy körmotívumot. Hát valahogy mégsem lesz ebből túl sok minden, nagyon úgy tűnik.
3: Igen, a bizottság egyébként azzal indokolta a döntését, hogy az eredeti fehér köríves mintázatot alkalmazó 1982-ben az Építészek Szövetsége által díjazott terv pontos átvétele csorbítaná annak értékét. A szakemberek ehelyett azt javasolták, hogy a kereszteződésekben maradjanak meg a köríves motívumok, de sokkal visszafogottabb, barna színű ívekkel. Érvelésük szerint a kommunista időszakkal ellentétben, amikor a főutca korzója a munkálatok befejezésekor szabadon maradt, ma a területet teraszok foglalják majd el, így a díszítő mintázat amúgy sem lesz igazán látható. Emellett a fehér köríves minta túlságosan a burkolatra irányítaná a járókelők figyelmét, ahelyett, hogy a felújított épület homlokzatokra terelné azt.
2: Oké.
3: A 2025. novemberében kezdődött munkálatok kivitelezési határideje egyébként 1 év. A kivitelező azonban azt ígérte az önkormányzatnak, hogy hamarabb elkészül, és múlt héttől kezdve már megjelentek az első teraszok is a főutcán az építési területek között. Na, hát ez kicsit nem olyan, igen, hogy kinek a lova nagyobb, hogy most mit nézzünk, a felújított épület homlokzatot, vagy pedig a járólapot, tehát, hogy igen.
2: Jó kérdés. Jó, én nem akarok most itt ilyen összeesküvés elméletekbe belemenni, hogy ugye van egy magyar kötődése ennek a motívumnak, és hogy lehet, hogy ez is problémát okozott egyeseknél, nem tudom. Lehet ilyen is.
3: Mikre gondolsz? Ez puszta véletlen.
2: Igen.
3: Pont
2: igen,
3: akkor
2: igen.
3: Módosították.
2: Nincsenek ilyen soviniszták köreinkben. Jó, oké. Vagy a városvezetésben, rendben. Jó, de egyébként abban lehet amúgy logika, hogy igen, ugye a teraszok miatt túl sok ugye a vendéglátóegységek környékén nem érvényesülne belőle. Mert hogy itt tényleg az van, hogy 2 órát el tudsz menni ugye az üzletek előtt, és azt igazából maga a motívum akkor nem érvényesül. Meg összességében az is tény, hogy a motívum drónról érvényesül, tehát hogyha fölötte vagy, és átrepülsz a sétáló utca fölött, vagy a teljes egészében a sétáló utcán repülsz, akkor látod igazán
3: hogy
2: a motivumot.
3: Séta
2: közben nyilván nem adja ki magát.
3: Igen.
2: Pláne akkor nem, hogyha egy kicsit még úgy homályosítanak is rajta, ugye próbálják egy kicsit ugye szürkésebbé vagy barnásabbá teszik valami.
3: Igen, barna színű ívekkel visszafogottabb. De egyébként erről nekem meg az jutott eszembe, hogy ez most amúgy olcsóbb, hogyha barna színű? Mert hát, hogy ahhoz már színt kell keverni, nem? Tehát nem, hogy most tudom, ilyen józanparaszti észre gondolkodva nem lehet, hogy még drágább, hogyha barna színű, mint hogyha az eredeti fehér köríves motívum lenne?
2: Még az is lehet egyébként, de én arra gondoltam, hogy mivel mindenhol máshol ugye ott a színház előtti részen is például, ami úgy kapcsolódik a sétáló utcához, ugye ez, igen, a barnás kövezet van.
3: Igen.
2: Szerintem egyszerűen csak azzal akarták összhangba hozni. Uh-huh. Tehát, hogy legyen akkor egységes, uh-huh, tudod? Uh-huh. Elképzelhetőnek tartott.
3: De ezt eleve nem lehetett tudni?
2: Na igen, ez jó kérdés amúgy, pont ez az, ami ugye valahol ugye elgondolkodtató, hogy akkor miért nem lehetett már eleve.
3: Hát, igen, és startból ezzel kalkulálni, igen, ja, hogy akkor miért, egy ilyen barnás legyen.
2: Itt felhájpolni a dolgot azzal, hogy akkor visszakerül a régi motívum, és akkor nyilván az is megosztotta amúgy az embereket, hogy most ugyanaz a, ami még a kommunista időben volt motívum, most az kerül vissza, az azért, hogy lesznek
3: hogy
2: majd,
3: rossz emlékeket ébresztett egyesekben, voltak ilyen hangok.
2: Már abszolút a kommunizmus vége, szóval ez a 82, ugye? Jól emlékszem, uh-huh, 82-ben volt, hogy díjat nyert ez a terv. Na, nem egyszerű. Úgy sem lesz úgy soha, hogy mindenkinek jó legyen.
3: Pont ezt akartam mondani, hogy olyan verzió biztosan nem lesz, hogy mindenkinek jó legyen. Szerintem a lényeg, hogy szép legyen tényleg, meg hogy végre elkészüljön és élvezhető legyen,
2: igen,
3: és akkor tényleg ott az ember ki tudjon ülni, meginni egy jó kis kávét, vagy teát, így vagy van, valamit, és akkor nézelődni, meg élvezni a hangulatot.
2: Így van, és hallgatni a legnagyobb plusz FM-es slágereket.
3: Például az applikációkon például keresztül.
2: Akár ott is, így van, de ott FM-en is lehet bennünket a 89,6-on. A lényeg, hogy az ilyen fontos infókat és a legnagyobb slágereket is megkapjátok.
1: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: vagy?
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Május 31-én és június 1-én visszatér a Nagyváradi Gyermekfesztivál. A

0: fesztivál idén először, már május 31-én elkezdődik a Nagyváradi Várban, előadásokkal, kreatív foglalkozásokkal, zenével, mesefigurákkal és sok-sok programmal. Június 1-én pedig a Nagyváradi Várban, a Gyermekvárosban és a Barkőlői Parkban folytatódik a program 10 és 21 óra között. A belépés ingyenes, az eseményt a Visitor ADA és Nagyvárad polgármesteri hivatala szervezi.
1: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: Plusz FM. Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.
1: Üdv mindenkinek a reggeli Plusz mikrofonjánál, Balázs Anita.
2: És Hosszú Sanyi.
1: Akik minden hétköznap reggel közösen látnak el titeket a legérdekesebb tudnivalókkal itt a 89,6-on, 7 és 8 óra között.
2: Rengeteg ember tett kíváncsivá a román adóhatóság online aukciós platformja, az e-licitaci.anaf.ro, amelyet a múlt hónapban indítottak el. Az adóhatóság közleménye szerint a weboldalon 4,7 millió látogatást regisztráltak, és összesen 1300 árverést tettek közzé, ezzel közül pedig 86 tétel tényleges licitálási szakaszba került. A platformon olyan javakra lehet ajánlatot tenni, amelyeket különböző bűncselekmények, például csalás vagy lopás miatt foglaltak le. Az oldalon ruhák, alkoholos italok, autók vagy akár ingatlanok is találhatók. A közleményben három esetet emeltek ki a legnagyobb értékű, eddig eladott vagy érdeklődést kiváltó tételek közül. Az egyik egy bukaresti háromszobás luxuslakás volt, amelynek induló ára 1.660.736 lejre rugott. Erre ajánlat is érkezett, amely elérte a kikiáltási árat. A második példa egy platinából készült svájci luxusóra, amelynek 84.700 lej volt induló ára, erre szintén érkezett ajánlat. A harmadik tétel pedig egy 1700 négyzetméteres külterületi mezőgazdasági telek volt, amelyre ugyan befizették a részvételi díjat, de ajánlat végül nem érkezett.
1: Elfogyott a pénz közben.
2: Hát ha valaki megvette a lakást, meg az órát is.
1: Igen.
2: A tapasztalatok szerint egyébként a legnagyobb érdeklődés az ingatlanokat és a luxusautókat övezi. A platformon olyan modellek is megjelennek, mint a BMW X3-as, a BMW X6-os, a Volkswagen Touareg, az Audi Q7-es vagy a Ferrari modellek. Az érdeklődést részben az is növeli, hogy ezek a vagyonelemek sok esetben ismert személyekhez köthető ügyekből származnak.
1: Na, szóval
2: valami celebritásnak a cuccai, igen.
1: Ja. Hát igen, ez mindenképp növeli az értékét. Szóval nyilván én is azért adom drágában az autómat.
2: Hát
1: a
2: mert a Hosszú Sándor autója.
1: Nyilván, nem?
2: Hát azért, hát biztos, hogy dob rajta, figyelj.
1: Isten őriz, hogy ilyen bőrüzletet csináljak. De egyébként meg az a helyzet, hogy ha ilyen licit platformokat nézünk, vagy azokat veszünk alapul, itt tényleg az volt, hogy olcsóbban meg tudod venni, mint ami egyébként
2: a piaci ára. Én még sosem néztem meg ezeket a platformokat, de most már megfogom.
1: Én sem, csak hallottam róla, hogy ez
2: egy barátod barátja mesélte.
1: De egyébként tényleg. Szóval így nem volt még szerencsém hozzá, de azt tudom, hogy sokan vesznek így autót külföldről, ilyen licit platformokon keresztül. Annyi, hogy tényleg nagyobb a lutri valahol.
2: Hát igen, picit zsákba macska.
1: Nagyon zsákba macska, nem is picit, ja, de ugyanakkor meg sokan úgy vannak vele, hogy annyival olcsóban jutnak hozzá, hogy megérni
2: kockáztatni. De vajon tényleg annyival olcsóbb? Fogom, meg fogom nézni ezt az oldalt.
1: Hát nem tudom, hogy Ferrari lehet, hogy nem. De egy normál, vagy kicsit mondjuk a luxusabb kategória, de még nem az a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon luxus kategória, az lehet, hogy jobb árban van, annyival jobb árban van, hogy azt már megéri. De egyébként is, ha már 1-2000 eurót fogsz rajta, akkor már megéri, nem?
2: Persze, hát abszolút.
1: Csak annyi, hogy ezt ismerni kell, tudni kell ennek a fortíjait, vagy hogy magát, ide a forráshoz el kell jutni. Biztos kell valahogy regisztrálni, ki kellett volna, hogy próbáljuk.
2: Ugye? Ki kellett volna, próbáljuk, igen.
1: Bár mondjuk nem tudom, hogy a
2: nem hiszem ANAF... mondjuk, hogy most vettem volna autót, de...
1: Ja, nem feltétlenül,
2: de lehet, hogy valami jó ruhát, ja. Figyelj, a ruhát is lehet, az végül is lehet, hogy megfizethetőbb kategória egy egyszerű halandónak is. Azért ezek a luxus cuccok nem elsősorban nekünk vannak kitalálva, de jó, hogy vannak, mert hogy valakinek biztos jó.
1: Felmerült bennem egyébként az a kérdés, hogy van egyáltalán luxus cuccokon kívül más ilyen normál dolog, amit lefoglalnak?
2: Lehet, hogy valami márkás ruha, nem? Tehát a ruhákra, ha gondolunk, én ott azt tudom elképzelni, hogy ilyen márkás ruhákról van szó, vagy táskáról például. Lehet, hogy valami ilyen, ilyen nagyon...
1: Valami designer cucc.
2: Igen, designer cucc, valami olyan tervezőnek az alkotása, ami több ezer eurós tétel, és akkor ha azt lefoglalják, az már nyilván egy olyan összeg, amit érdemes licitre bocsátani. Tehát, hogy ilyesmikre gondolok.
1: Meg ami még eszembe jutott, hogy nyilván vannak cégek is, ugye, akik ilyen a balsors az nem kíméli őket, és csődbe mennek, ott is van egyfajta ilyen felszámolás alá kerülnek, és akkor lefoglalnak dolgokat, tehát ilyen irodai dolgok is biztos vannak.
2: Biztos.
1: Monitor, számítógép, nyomtató, szóval...
2: Igen, én még azt is látom képzelni, hogy lehet, hogy a károsultakat ezekből a befolyt pénzekből kártalanítják.
1: Jaj, de aranyos nem? vagy, hogy ilyenekben gondolkodsz, hogy
2: nem? Te nem tudod elképzelni?
1: Én nem.
2: Pedig azt hittem, hogy már mondjuk egy cég csődbe megy, akkor ott ugye a károsultakat valahogy megpróbálja kicsit kompenzálni, de jó, akkor oké.
1: Okay. Hát nem. Ott először is ugye az megy, hogy nyilván a tartozást azt valahol talán fedezi, egy részét jobb esetben szerintem inkább az lehet itt az életszerű, hogy egy részét fedezi csak ugye ezek a vagyontárgyak, és akkor utána még maradhat valami bünti, amit ki kell fizetni, vagy hál' Istennek nem voltam még ilyen szituban, meg nem is ismerek olyat, nincs a környezetemben olyan, aki ilyen szituba került volna, úgyhogy nincs tapasztalatom, csak gondolkodom elméletben, hogy ez hogyan működhet. Okay. De tény, hogy ha valakit az érdekel, akkor szerencsét lehet próbálni, hogy is van ez a platform.
2: elicitaci.anaf.ro.
1: Na ott. És közben lehet hallgatni bennünket, mert nem csak az ilyeteket érintő infókat, hanem a legjobb zenéket is elhozzuk nektek.
0: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A közszférában dolgozók több mint a felének hozhat fizetés emelést a román kormány új közalkalmazotti bértörvénye, miközben az állambér kiadásai mintegy 8 milliárd lejjel nőhetnek. Hivatalosan is elindulhatnak azok a támogatási programok, amelyekre sokan várnak. A kormány ugyanis elfogadta a környezetvédelmi alapkezelő idei költségvetését. Feloldották az 1990. január 1-e és 1992. december 31-e közötti időszakban készített diplomáciai iratok titkosítását. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A közszférában dolgozók több mint a felének hozhat fizetésemelést a román kormány új közalkalmazotti bértörvénye, miközben az állam bérkiadásai mintegy 8 milliárd lejjel nőhetnek. Az új bérrás bevezetésével a jelenlegi 166 milliárd lejes bérkeret 174 milliárd lejre emelkedne. Az aktuális számítások szerint a közalkalmazottak mintegy 53%-a részesülne béremelésben. Ilija Bolozsán szerint a bérek további növelésének egyetlen módja a közkiadások csökkentése lenne, beleértve bizonyos állások megszüntetését is. A kormány ugyanakkor azt ígéri, hogy azoknak a közalkalmazottaknak sem csökken a fizetése, akik nem kapnak emelést. A tervezet egyik fontos eleme, hogy a különféle pótlékokat beépítenék az alapbérbe. Így például az étkezési juttatás sem külön tételként szerepelne. Egyedül az uniós projektek kezeléséért járó, akár 40%-os pótlék maradna meg külön juttatásként. Hivatalosan is elindulhatnak azok a támogatási programok, amelyekre sokan várnak. A kormány ugyanis elfogadta a környezetvédelmi alapkezelő idei költségvetését. Így megnyílhat az út a roncsautó program, valamint a napelemes rendszerekhez kapcsolódó energiatárolási pályázatok meghirdetése előtt. A legnagyobb összeget továbbra is a víz és csatornahálózatok bővítésére és korszerűsítésére fordítják. De jelentős pénzek jutnak a roncsautó programra, az energiatárolásra, az erdősítésre és a hulladékgazdálkodási infrastruktúrára is. Újdonságként jelenik meg az a sokak által várt 400 millió lejes program is, amely akkumulátorok és energiatároló rendszerek finanszírozását célozza a termelőfogyasztók számára. Feloldották az 1990. január 1-e és 1992. december 31-e közötti időszakban készített diplomáciai iratok titkosítását. Így a rendszerváltás időszakának fontos dokumentumai válnak kutathatóvá. A kormányhatározat több mint 5000 eddig szolgálati titokként kezelt dossziéra vonatkozik. A külügyminisztérium szerint ez a legnagyobb terjedelmű diplomáciai dokumentumcsomag, amelyet az 1989 előtti dossziék nyilvánosságra hozatala óta hozzáférhetővé tesznek. A titkosítás feloldását kezdemény Vanácsoljó ügyvivő külügyminiszter Facebook bejegyzésében azt írta, a románoknak joguk van tudni, hogyan találta meg helyét Románia 1989 után, miként szakított a Szovjetunió körüli szövetségi rendszerrel, és milyen álláspontra helyezkedett a hidegháborút követő válságokban.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: No hát 2026. május 25-én hello mindenkinek, köszöntelek benneteket, pünköst hétfő van, ez pedig a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, ahol természetesen startol a Sláger Plusz, úgyhogy a következő 4 órát együtt töltjük, együtt rádiózunk. Várlak benneteket nagyon sok szeretettel, a mikrofonnál a stúdióban Keserű Tomi, a mai napon is felvértezve a legtöbb helyi hírrel, sok-sok fontos információval, a legjobb zenékkel és természetesen a legizgalmasabb témákkal a nagyvilágból. Hát kérem szépen, úgy tűnik, hogy a Jurassic Park életre kel, megvannak az első mesterséges tojások. Ezzel kapcsolatban is hozom nektek a hírt az óra második felében, most viszont 3-2-1, pörögnek a slágerek és a magyar kedvencek.
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb.

No, ez már a Sláger Plusz első órája, és hát igaz, hogy szabad nap van, munkaszüneti nap, ettől függetlenül én hozok információkat az álláskeresőknek. A Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség közleményében tájékoztat ugyanis arról, hogy a legfrissebb adatok szerint összesen 757 megüresedett állást kínálnak Bihar megyében, itt nálunk Nagyváradon pedig a szabad munkahelyek száma 462. Többek között kereskedelmi ügynököt, biztonsági őrt, épület és járműtakarítót, ügyfélszolgálatost, szállítási ügynököt, szakácssegédet, kézicsomagolót, menedzserasszisztenst, kommunikációs asszisztenst, pultost, sofőröket, könyvelőt, minőségellenőrt, kézbesítőt, diszpécsert, autószerelőt, automosót, takarítót, szakmérnököket, raktárost, árumozgatót, eladót vagy éppen szakképzetlen munkásokat keresnek. Ugye további információkkal az Ázsiófémi megyei székhelyén tudnak szolgálni, Nagyváradon a Transzilvánia utca 2 szám alatt, de telefonon is lehet hívni őket 0259 436 821. Azt kívánom, hogy eredményes legyen az álláskeresés. Most viszont hát nem jó munkát kívánok, hanem jó pihenést és lazítást, slágerekkel és magyar kedvencekkel pünköst hétfőn.

Slágerek és magyar kedvencek a folytatásban is, de előtte egy fontos info helyből. A Rare West ugyanis bejelentette, hogy módosítja a hulladékbegyűjtési rendszer működését Nagyváradon, a vasútállomás és a Körös Áruház térségében zajló aluljáróépítések idejére. A munkálatok pénteken elkezdődtek, ezért a szolgáltató kisebb méretű hulladékszállító járműveket állít forgalomba az érintett területeken. A cég hangsúlyozta, hogy a lakossági és a cégek számára biztosított hulladékgyűjtési program nem változik. Az új járművek ugyan kisebbek lesznek a megszokott kukásautóknál, azonban továbbra is az előre meghatározott útvonalakon és a megszokott hulladékfrakciók szerint végzik a begyűjtést. A Megérő útnak az NSZK utca és a Lói Pásztor utca közötti szakaszán, illetve a Republicsi és a Brásovolói utcák kereszteződésénél a hulladékgyűjtés kizárólag a tömbházok mögötti területen történik majd, ahol a mellékutcák felől biztosított a gépjárműves megközelítés. A gazdasági szereplőket arra kérik, hogy a kukákat olyan helyekre helyezzék ki, amelyeket a szolgáltató munkatársai könnyen megközelíthetnek. A vasútállomás irányában az út bal oldalán a hulladékot a kora reggeli órákban gyűjtik össze, még a munkálatok megkezdése előtt. Az itt élő lakosokat arra kérik, hogy a kukákat már előző este helyezzék ki. Az út jobb oldalán a hulladékszállító csapatok a legtöbb ingatlant a környező mellékutcákon keresztül tudják megközelíteni. A lakosokat arra kérik, hogy a gyűjtőedényeket a munkaterületen kívül helyezzétek el, hogy

0: könnyítsék és felgyorsítsák ezzel a kukák ürítését. További változások esetén a cég a hivatalos weboldalán, közösségi felületein és sajtóközleményekben tájékoztatja a lakosságot. Az érintettek rendkívüli helyzetekben a cég ügyfélszolgálatán is segítséget kérhetnek. Az elérhetőségek 0374 885 693, ez hétfőtől péntekig 7 és 19 óra között hívható, és van egy másik szám is, ez pedig 0259 433 195, ez pedig hétfőtől péntekig 19 és reggel 7 óra között, péntektől vasárnapig. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket és az együttműködéseteket természetesen.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Ezen a nyáron visszatér a Waves Fesztivál. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a lifetickets.ro-t és a wavesfesztivál.ro-t.
3: Igazi szenzáció!
4: Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar Püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos,
1: vanilzum este. És most vissza a zenéhez.
0: No, itt a Sláger Plusz első órájában nem sokára hozom majd a témát, méghozzá azzal kapcsolatban, hogy elképzelhető, hogy a kutatók megtalálták a módot arra, hogy hogyan keltsék életre a Jurassic Parkot. Izgalmas a téma, tartsatok velem mindenképpen, most pedig pörögnek a slágerek és a magyar kedvencek. Szuper pünköst hétfőt nektek!
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon!
5: Ez a Plusz

No, hölgyek, urak, fiúk, lányok, már is témánál vagyunk itt a Sláger Plusz első órájában. Képzeljétek el, a tudósok új szintre léptek a faj megőrzésben. Az egyik magazin beszámolója szerint sikerült létrehozniuk egy mesterséges tojást, amelyben olyan genetikai módosításokat hajtottak végre, amelyek akár kihalt fajok visszahozását is lehetővé tehetik a jövőben. A technológia lényege, hogy a kutatók képesek a tojás fejlődését teljesen kontrollálni, és olyan géneket beépíteni, amelyek már nem találhatóak meg élő állományokban. Szóval ez a Jurassic Park tulajdonképpen. A fejlesztés mögött álló csapat szerint ez az eljárás nem klónozás, hanem egy újfajta embrionális platform, amelyben a tojás héja és belső környezete mesterségesen előállított. A módszerrel elvileg olyan fajok genetikai mintái is újra életre kelthetőek, mint például a dodó, a vándorgalamb, vagy akár bizonyos ősi madárfajok, amelyekről csak részleges DNS minták maradtak fenn. A kutatók hangsúlyozzák, a cél nyilván nem a Jurassic Park, hanem a biodiverzitás helyreállítása, különösen olyan ökoszisztémákban, ahol egy-egy kulcsfaj eltűnése, hát láncreakciót indított el. A technológia még kísérleti fázisban van, de a mostani áttörés azt jelzi, hogy a következő évtizedben teljesen új fejezet nyílhat a természetvédelemben, úgyhogy egyelőre nem kell attól aggódnunk, hogy az utcán szembe jön egy T-rex, vagy bármi más egyéb, hiszen ezek a kutatások ugye jó és hasznos célokat szolgálhatnak, hiszen visszajöhetnek olyan hasznos fajok, amelyek jelen pillanatban hiányoznak a föld ökoszisztémájából, úgyhogy csak nyugi. Jönnek közben a slágerek és a magyar kedvencek is nálunk itt a Plusszal.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Sláger Plusz első óráját zárjuk pünköst hétfőn, május 25-én. Mindenki maradjon, hiszen mindjárt jönnek a ropogós információk és a legfrissebb hírek. Ábrahám Miklós kollégám jóvoltából és segítségével. A mai napon ő az ügyeletes hírszerkesztő, úgyhogy fogadjátok nagyon sok szeretettel. Aztán a hírek után természetesen jövök vissza, és pörgetjük a következő órát méghozzá slágerekkel és magyar kedvencekkel.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom, pápfájdalom, Adoden Express Forte lágykapszulát. Ez egy gyógyszer, olvassál figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: A korábbi árkorlátozási rendszer átalakítása után megérkeztek az első magasabb gázszámlák. Sok fogyasztó már is jelentős drágulásról számol be. Azok a román állampolgárok, akik Romániában és az Egyesült Államokban is dolgoztak, a jövőben mindkét országból kaphatnak nyugdíjat. Idén is a Dacia a legértékesebb hazai márka. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A korábbi árkorlátozási rendszer átalakítása után megérkeztek az első magasabb gázszámlák. Sok fogyasztó jelentős drágulásról számol be. Az Antenne 3 beszámolója szerint egyes ajánlatokban a földgáz ára már meghaladja 0,41 kWh-ként. Miközben a korábbi háztartási fogyasztókra alkalmazott hatóságilag rögzített árszint 0,31 lej per kWh volt. Ez azt jelenti, hogy egy 1000 kWh-es fogyasztás esetén a számla akár mintegy 90 lejjel is magasabb lehet, mint a korábbi védett ár mellett. A számlák értelmezését sok fogyasztó számára az is nehezíti, hogy a gáz árát egyre inkább kilovattórában tüntetik fel. Miközben a gázóra továbbra is köbmétert mér. A mostani drágulás azért is vált ki erős reakciókat, mert a román kormány és az energiahatóság vezetői még néhány hónappal ezelőtt azt hangsúlyozták, hogy a lakossági gázárak nem fognak jelentősen emelkedni. Azok a román állampolgárok, akik Romániában és az Egyesült Államokban is dolgoztak, a jövőben mindkét országból kaphatnak nyugdíjat. Ugyanez vonatkozik azokra az amerikai állampolgárokra is, akik Romániában vállaltak munkát. Az új szabályozás szerint mindkét állam a saját területén ledolgozott időszak után járó nyugdíjrészt fizeti majd ki. Mindez a Románia és az Egyesült Államok között létrejött szociális biztonsági megállapodás alapján válik lehetővé, amely 2026. szeptember 1-én lép hatályba. A jogi keret lehetővé teszi, hogy akik Romániában és az Egyesült Államokban is dolgoztak, a nyugdíjjogosultság megállapításakor összevonhassák a két országban szerzett biztosítási időszakaikat. Ebben az évben is a Dacia a legértékesebb hazai márka név. Derül ki a Brand Finance összeállításából. A román automárka értékét 1,2 milliárd euróra satszolják. Az idei az egymást követő negyedik év, amikor a Dacia vezeti a ranglistát. A második a Transylvania Bank 876 millió euróval. Míg a harmadik helyre, leszorítva a dobogóról az e-magot, addig így jött fel. Tesseri Zoltán brendjét 734 millió euróra értékelik. Míg a legnagyobb hazai online kereskedő 672 millió eurót ér. Az első tízbe a Didéman, az OMV Petrom, két bank, a Becsere és a Bérede, majd a Bitdefender IT cég, valamint az Altex fért még be.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon akár 31 fokot is mérhetünk napközben, éjjel pedig 17 fokig süllyed a hőmérséklet. Csapadék nem várható, a szél viszont megélénkülhet, illetve számottevő fronthatás nem terheli a szervezetünket.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. közlekedési információk.
0: Megkezdődtek Nagyvárad két jelentős közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai a vasútállomásnál, illetve a Krisulnál. A forgalmat emiatt teljesen lezárták a Republicsi útnak a Petőfi Park és a Georgia Enescu Megéró utcák kereszteződése közötti szakaszon. Több közeli utca forgalmi rendje is megváltozott. A Louis Pasteur utca Zsák utcává vált, a Volt rendelőintézet, Sárga épület és a Körös üzletház között. A Brásovolói utcának a Rovine és a Fő utca közötti szakasza két irányú lett a Dunorea utca felé is felől. A Republicsinél pedig csak jobbra lehet majd kanyarodni a Brásovolói utcából. Ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Megér út és az NSZQ Dózsa-György utcák találkozásánál. Az NSZQ Megér és Trajan Park közötti szakasz pedig ideiglenesen két irányúvá vált. A Trajan Park és az NSZQ utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesült. Megnyitották a Franz Schubert utcát, ahol a Trajan Park felől lehet haladni a parkolóházig. A Tribunálódói utca forgalmi iránya pedig megfordult. Ezentúl a Franz Schubert utca felől lehet a Trajan Park irányába haladni. Az NSZQ utcában a Börögánulói utca és a Magyaró út között szintén megváltozott a haladási irány. Nem megszokásból vezessetek, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Pünköst hétfőn, május 25-én itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában folytatódik a Sláger Plusz, már a második óra indult el, a mikrofonnál pedig továbbra is a műsorvezető Keserű Tomi. Várlak benneteket, hát természetesen ebben az órában is hozom nektek a nagyvilág, az ország és Nagyvárad legfrissebb híreit, illetve egy picikét a világon túl is tekintünk, egészen pontosan a Földön túlra, ugyanis megérkezett a nagy válasz a NASA-tól, hogy hol lehetnek a Földön kívüliek. Hát hál' Istennek nem itt a stúdióban, gyorsan szétnéztem, itt csupán a jó zenék vannak, ezek viszont azonnal érkeznek.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: But you're just a boy.
1: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
2: Amiben fent nincs baj, nincs haragban senkivel.
3: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
1: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

ez már a Slágerplusz második órája hétfőn. Hát ahogyan arról korábban mi is beszámoltunk, ugye a Kolozsvári úton és a vele párhuzamos Everest utcán a régi csatornafedeleket önszintező aknafedlapokra cserélik. A május 5-én megkezdődött kivitelezést egy a várossal szerződésben álló vállalat végzi, míg az új csatornafedeleket a nagyváradi vízművek biztosítja. A munkálatok összesen 120 csatornafedelet érintenek. Nos, úgy tűnik egyébként, hogy a kivitelező túl optimista volt a május 15-i határidő megállapításakor. Nagy számú csatornafedélről van szó, a munkálat pedig aprólékos. Átlagosan naponta 5 csatornafedelet sikerül kicserélni. Az elmúlt hét közepéig 70 aknafedlapot szereltek fel, eljutva a Kolozsvári út és a Grödinálér utcák kereszteződéséig. A kereszteződésben lévő jelzőlámpák környékén az aszfalt egyenetlen volt, és mintegy 60 méteren újra kellett aszfaltozni. Így ezen a szakaszon a munkálatok nagyobb léptékűek. Hogy minél előbb befejezhessék, a kivitelező párhuzamosan több csapatot mozgósított a csatornafedelek cseréjére, mind a Kolozsvári úton, mind pedig az Aberezku utcával összeköttetést biztosító Grödinárilor utcán. Az eddigiekhez hasonlóan a munkálatok egy sávon történnek, az aszfaltozást követően pedig áttérnek a másik sávra. Mivel pénteken az aluljárók építésének megkezdése miatt lezárták a Magyar út és a Republicsi út egy részét, a városvezetés számításba vette annak a lehetőségét, hogy a csatornafedelek cseréjét hát ideiglenesen felfüggesztik. Annak feltételével, hogy a kivitelező felgyorsítja a munkálatok ritmusát, végül azonban a munkálatok folytatása mellett döntöttek. Úgyhogy ebben az esetben is nagyon szépen köszönöm a türelmeteket és az együttműködéseteket. Megyünk tovább a pluszon a legjobb zenékkel természetesen.

0: No, kedves pluszos hallgatók, ha nem szeretnétek büntit, akkor mindenképpen figyeljetek a folytatásban. Akár 3000 lejes bírságot is kaphatnak ugyanis azok a lakás tulajdonosok, akik nem engedik be a szerelőket, amikor a társasház közös vezetékeit vagy rendszereit kell javítani. A szabályozás különösen a víz, fűtés vagy szennyvíz vezetékek meghibásodása esetén fontos, hiszen egyetlen lakás elzárkózása miatt akár egy egész lépcsőházban elhúzódhat a javítás. A társasházi szabályozás szerint bizonyos helyzetekben a tulajdonos köteles hozzáférést biztosítani a lakásához, ha a közös tulajdonhoz tartozó vezetékek vagy műszaki rendszerek javítása csak azon keresztül végezhető el. A szabályozás leggyakrabban a vízvezetékek, a központi fűtés felszálló vezetékei, szennyvízcsövek vagy más közös hálózati elemek meghibásodása esetén kerül előtérbe. A szabályozás célja elsősorban az, hogy megakadályozza azokat a helyzeteket, amikor egyetlen tulajdonos ellenállása miatt más lakók is károkat szenvednek. Gyakori konfliktus forrás például, amikor egy előregedett felszálló vezeték vagy csővezeték meghibásodik, de a javításhoz hát fel kellene bontani egy lakás fürdőszobáját vagy falát. Ilyenkor előfordulhat, hogy a tulajdonos nem akarja beengedni a munkásokat, miközben a szivárgás vagy meghibásodás tovább súlyosbodik, és akár a szomszédos lakásokat is eláztathatja. A törvény szerint az indokolatlan elutasítás pénzbírságot vonhat maga után. A szankció összege 500 és 3000 lej között mozoghat, és azt a helyi rendőrség vagy az önkormányzat illetékesei szabhatják ki, akár bejelentés nyomán, akár hivatalból, úgyhogy hát együtt kell működni, és akkor nem kerül erre sor. Nagyon szépen köszönöm!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
3: A Suzuki hivatalosan megérkezett a nagyváradi West cégcsoporthoz. Fedezd fel az új modelleket is, gyere el egy tesztvezetésre a Kolozsvári út 300 szám alá. Kövess minket a közösségi médiában, Suzuki Oradea. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 ezer kilométer garancia közvetlenül a gyártótól. Már 15.515 eurótól. Suzuki-t, mert megéri.
4: Különleges művészeti élmény érkezik Nagyváradra. Június 20-áig látogatható a nagyváradi római katolikus püspöki palotában a Nagybányai Remek Művek Magángyűjteményekből című nagyszabású kiállítás. 41 ritkán látható festmény a nagybányai művésztelep legnagyobb mestereitől. Iványi Grünwald Béla, Ferenci Károly, Zóbel Béla, Tihanyi Lajos és még sokan mások. Olyan alkotások, amelyek Nyugat-Európából és magángyűjteményekből érkeznek. Most először Nagyváradon. Ne hagyja ki a tavasz egyik legkiemelkedőbb kulturális eseményét. Nagybányai Remek Művek magángyűjteményekből Nagyváradon, a Püspöki Palotában.
5: Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsulói utca 10 A szám alatt, az egykori Remárt üzlethelyén, Bihar Püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től.
6: Homok vesekő. Az uraktévlító hozzájárul a vesekő képződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez és a fájdalom enyhítéséhez. Nőknek és férfiaknak egyaránt ajánlott. Ez egy étrendkiegészítő és nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekektől elzárva tartandó.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Megyünk tovább itt a Pluszon, a Sláger Pluszban természetesen, ez már a második óra. Most jönnek a legnagyobb kedvencek, aztán pedig hozom majd a hírt, ugye, az óra témájával kapcsolatban. Hát megérkezett a tudományos válasz a kérdésre, hogy hol lehetnek a földön kívüliek. Figyeljetek!
1: Slágerek, magyar

hát itt a Sláger Plusz második órájában is van miről beszélni. Hát a földön kívüliek lesznek a célkeresztben. Az egyik magazin beszámolója szerint a NASA és több amerikai kutatóintézet új lendületet adott annak a kérdésnek, amely hát évtizedek óta foglalkoztatja az emberiséget. Vannak-e idegen civilizációk, és ha igen, akkor hogyan lehetne őket észlelni? A friss kutatások szerint a válasz talán közelebb van, mint gondolnánk, csak nem ott kell keresni, ahol eddig. A tudósok most már nem csak rádiójelekre vadásznak, hanem úgynevezett technoszignatúrákat keresnek. Olyan mesterséges nyomokat, amelyek egy fejlett civilizáció jelenlétére utalhatnak. Ilyen lehet például egy bolygó légkörében kimutatható szennyeződés, amelyet természetes folyamat nem hozhat létre, vagy egy olyan hőminta, amely ipari tevékenységre utal. A kutatók szerint az exobolygók vizsgálata ma már olyan részletes, hogy akár egy idegen városméretű energiafelhasználást is észlelhetnénk, ha elég nagy és szabálytalan. A NASA új teleszkópjai pedig hát képesek lehetnek kimutatni olyan gázokat, amelyek egyértelműen technológiai eredetűek. A szakértők hangsúlyozzák, ez nem UFO vadászat természetesen, hanem tudományos módszerrel végzett adatgyűjtés. A cél nem az, hogy zöld emberkéket találjunk, hanem hogy megértsük, milyen nyomokat hagy maga után egy fejlett civilizáció, és ezek felismerhetőek-e fényévekre. A következő években induló űrtávcsövek miatt sok kutató úgy véli, a kérdés, hogy egyedül vagyunk-e, már nem filozófiai, hanem mérhető tudományos probléma lett. No, meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, nagyon izgalmas egyébként. Én már egyszer egy olyan tanulmányt is olvastam, amiben a kutatók, a szakemberek arra figyelmeztettek, hogy hát az emberiség számít egyébként az egyik legnagyobb ragadozónak az univerzumban, úgyhogy nem véletlen, hogy nem kopogtatnak nálunk a földön kívüliek, mert még a végén őket is felfalnánk. No, hát nem tudom, hogy ebben van-e igazság, minden esetre elég szürreális, talán egy jó kis science fiction filmet össze lehetne belőle hozni. Amíg ezen dolgoznak Hollywoodban, én dolgozok itt Nagyváradon, úgyhogy már is hozom nektek a legjobb zenéket.

Váradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

0: Jézsel. Nyomjuk tovább a hétfői műszakot május 25-én, pünköst hétfőn itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Ugye itt az óra vége, úgyhogy ez azt jelenti, hogy én a szót, a mikrofont, a stúdiót már is átadom kitűnő kollégámnak, Ábrahám Miklósnak. A mai napon tőle kapjátok a legfrissebb híreket, aztán pedig jövök vissza, és ezzel a dallal robbantjuk, indítjuk a következő órát.
1: Itt a Plusz FM.
2: Reklám. Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvény. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
1: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carben Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhellyel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbenta. Autók, szakértelem, bizalom.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi Önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Május 27-ig a 0,75 literes Trey Pietre bor ára különböző kiszerelésben 8,99 bani, valamint a görög dinnye kilója mindössze 5,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
4: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Egyre nyomasztóbbá válik az élelmiszer és energiaárak, a lakbér, valamint a banki törlesztő részletek emelkedése. A legtöbben a holnaptól való félelemből takarítanak meg kisebb-nagyobb összegeket. Betiltanák a mobiltelefonok használatát a tanítás teljes időtartama alatt, beleértve a szüneteket és az iskolán kívül szervezett tevékenységeket is. Jelentős számú bevándorló hagyta el tavaly Nagy-Britanniát. A legtöbbjük román és lengyel állampolgár volt. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Egyre nyomasztóbbá válik az élelmiszer és energiaárak, a lakbér és a banki törlesztő részletek emelkedése, és a hazai munkavállalók több mint fele elégedetlen a bérével. A növekvő megélhetési költségek mellett nem csoda, hogy a fizetésből nagyon keveset lehet félretenni, ha egyáltalán sikerül. Egy másik közvéleménykutatás szerint a legtöbben a holnaptól való félelemből takarítanak meg kisebb-nagyobb összegeket. Az átlagos romániai számára ez azt jelenti, hogy a törlesztő részletek, a közüzemi számlák és az alapvető bevásárlások kifizetése után nagyon kevés pénz marad meg takarításra, nyaralásra vagy váratlan kiadásokra. Jelenleg a fizetések és az árak közötti különbség lett a stressz fő forrása. Derül ki az utóbbi időben egyre gyakoribb felmérésekből. Ezek eredményei azt mutatják, hogy sok munkavállaló az elbocsátásoktól és a gazdasági bizonytalanságtól való félelemben él. Betiltanák a mobiltelefonok használatát a tanítás teljes időtartama alatt, beleértve a szüneteket és az iskolán kívül szervezett tevékenységeket is. Az általános és középiskolai oktatásról szóló törvényt módosító jogszabályjavaslatot már be is terjesztették a képviselőház elé. A tervezet amellett, hogy betiltja a mobil használatot, azt is előírja, hogy a diákoknak az iskolában tartózkodásuk ideje alatt a készülékeket az erre a célra kialakított helyiségekben kell elhelyezniük. A szabályok megsértése esetén a telefonokat ideiglenesen elkobozhatják, majd később az iskola belső szabályzatának megfelelően átadhatják a szülőknek vagy a diákoknak. Jelentős számú bevándorló hagyta el tavaly Nagy-Britanniát. Az adatok szerint az EU állampolgárai közül 118 ezeren költöztek el a királyságból. A legtöbbjük román és lengyel állampolgár volt. 2025-ben 24 ezer honfitársunk döntött úgy, hogy végleg hazaköltözik. Elemzők szerint ez nem egyszerű hazaköltözési hullám, inkább a Brexit utáni brit modell kifáradásának jele. A fő ok? Nagy-Britannia már nem olyan vonzó, mint a 2010-es években. Megszűnt az EU-s szabad munkavállalás. Az új bevándorlási rendszer főleg a képzettebb, magasabb fizetésű munkáknak kedvez. Miközben a romániaiak jelentős része éppen az építőiparban, a vendéglátásban és a szolgáltatásokban talált munkát. Ehhez jön a megélhetési válság. Drága lakhatás, magas rezsi, romló közszolgáltatások, gyengébb font, bizonytalanabb társadalmi légkör.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon akár 31 fokot is mérhetünk napközben, éjjel pedig 17 fokig süllyed a hőmérséklet. Csapadék nem várható, a szél viszont megélénkülhet, illetve számottevő fronthatás nem terheli a szervezetünket.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Az új közúti aluljárók építése miatt több autóbuszjárat útvonala megváltozott. Konkrétan a 11, 13, 13G, 17, 18, 29, 30, 32, 39, 40 és a 722-es buszok vonalán kell számolnotok módosulással, amelynek részletei kapcsán feltétlenül érdeklődjetek az OTL weboldalán vagy a telefonos applikáción. Újraindult a forgalom Nagyváradon az Onestilor utcai aluljáró felett található körforgalomban. Az autósok ismét mindkét irányban közlekedhetnek a Tudor Vladimirescu utca és az Onestilor utca között, valamint ismét el lehet jutni autóval az Aradi és az Alexandru Kazaban útra is. A 14-es és a 14P jelzésű autóbuszok is visszatértek eredeti útvonalukra, és ismét a Tudor Vladimirescu, Onestilor és Löpusolő utcák kereszteződésében található körforgalmon keresztül közlekednek. Egyébként az aluljárónál a munkálatok tovább folytatódnak, emiatt a Löpusolő utca irányába továbbra is le lesz zárva a forgalom. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván mindenkinek a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Fél idő, hölgyeim és uraim, de nincs térfélcsere, mindenki maradjon, szép napot, jó rádiózást és nagyon szuper pünköst hétfőt kívánok nektek 2026. május 25-én. Dübörög a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és ez már a Sláger Plusz harmadik órája, én pedig Kessérű Tomi vagyok, továbbra is fontos infokkal, helyi aktualitásokkal. Az óra második felében pedig majd megnézzük a konyhát, hogy mi a helyzet, hát egy kicsit mosogatni fogunk. Nem tudom, hogy ti tudjátok-e, hogy milyen gyakran kellene lecserélni a mosogató szivacsot. Ebben az órában jön rá a tudományos válasz természetesen. És jönnek a slágerek és a magyar kedvencek is, ezeket nem cseréljük le.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Bár hivatalosan véget ért, az idén 34. alkalommal megrendezésre került Festum Baradinum programsorozat, de a héten is van azért még néhány utórendezvény. Például holnap 13 órától a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceumban a 16. Őszi Rózsa népdalvetélkedő megyei szakaszán az előkészítő 7. osztályos énekes diákok zengik be az iskola dísztermét. A megmérettetésen választja ki a zsűri azokat a pacsirtákat, akik a vetélkedő Temes megyei országos döntőjén képviselik majd Bihar megyét ősszel az Őszi Rózsa virágzásakor. Aztán 18 órától a Kis Stúdió Színházban K. Kovács István teatrológus dramaturg Hubay Miklós életét és munkásságát bemutató monográfiáját ismerhetik meg az érdeklődők. A kötet másfél éves kutatómunka eredménye, amely átfogó képet ad Hubay Miklós pályájáról és írói örökségéről. A könyv bemutató egyben tisztelgés a nagyváradi születésű alkotó emléke előtt. A programokról egyébként a festumbaradinum.ro weboldalon keresztül kaphattok részletes tájékoztatást. Kellemes tartalmas időtöltést, kikapcsolódást kívánok nektek!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: nem érdemes hangoskodni, legalábbis túlzásba vinni a dolgokat. Erről lesz szó a folytatásban itt a Sláger Plusz harmadik órájában. Ugyanis Romániában jelentősen szigorodhatnak a közrend és a lakók nyugalmának megzavarására vonatkozó bírságok. Az új szabályozás értelmében a hangos bulik, a túlhangos zene és az ismétlődő rendzavarások esetén a bírságok akár a duplájára is emelkedhetnek, visszaesőknél pedig elérhetik a 12 000 lejt is. A törvénymódosítás indoklása szerint a köznyugalom megzavarása egyre gyakoribb probléma Romániában. A kezdeményezők szerint sok lakó folyamatosan szenved a hangos házi buliktól, az erős zenétől, az építkezési zajoktól vagy más zavaró tevékenységektől, miközben a jelenlegi büntetések nem elég visszatartó erejűek. Az elfogadott tervezet alapján a lakóövezetek közelében, sátrakban, ideiglenes létesítményekben vagy szabadtéren szervezett, a környék nyugalmát zavaró magánrendezvények esetén a bírság 4000 és 6000 lei között lesz. Emelkednek a csendháborításért kiszabható bírságok az úgynevezett pihenő időszakokban is, vagyis este 22 és reggel 8 óra között, illetve délután 13 és 14 óra között. Azok, akik lakásokban, vendéglátóhelyeken, céges székhelyeken vagy lakóépületek közelében túl nagy zajt keltenek, vagy hangos zenei berendezéseket használnak, 1000 és 2000 lei közötti bírságra számíthatnak. A legsúlyosabb büntetések azokra várnak, akik rendszeresen szerveznek hangos szabadtéri bulikat lakóövezetek közelében. Ezekben az esetekben a bírság 6000 és 12 000 lei között mozoghat, vagy 100-150 óra közmunkát rendelhetnek el. A parlament által elfogadott módosítás a kereskedelmi egységekre és vendéglátóhelyekre is kiterjed. A szigorítás érinti többek között a szállodák, motelek, bárok, éttermek, klubok, panziók és diszkók üzemeltetőit is, ha eltűrik az illegális tevékenységeket, vagy megszegik az alkoholfogyasztásra és alkoholfelszolgálásra vonatkozó szabályokat.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: A Suzuki hivatalosan megérkezett a nagyváradi West cégcsoporthoz. Fedezd fel az új modelleket is, gyere el egy tesztvezetésre a Kolozsvári út 300 szám alá. Kövess minket a közösségi médiában, Suzuki Oradea. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 ezer kilométer garancia közvetlenül a gyártótól. Már 15515 eurótól. Suzuki-t, mert megéri.
3: Május 31-én és június 1-én visszatér a Nagyváradi Gyermekfesztivál. A fesztivál idén először, már május 31-én elkezdődik a Nagyváradi Várban előadásokkal, kreatív foglalkozásokkal, zenével, mesefigurákkal és sok-sok programmal. Június 1-én pedig a Nagyváradi Várban, a Gyermekvárosban és a Barkőlői Parkban folytatódik a program 10 és 21 óra között. A belépés ingyenes, az eseményt a Visitor ADA és Nagyvárad polgármesteri hivatala szervezi.
4: Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Már a Sláger Plusz harmadik órájában járunk, és nem is olyan sokára szétnézünk majd a konyhában. Ugyanis megnézzük majd, hogy a szakemberek mit mondanak, hogy milyen gyakorlatilag

0: kellene lecserélni a mosogató szivacsot. A jó zenéket viszont nem cseréljük le, jönnek a slágerek és a magyar kedvencek a folytatásban.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó.
2: Ez a plusz, ez a...

Kedves Plusz FM és Sláger Plusz hallgatók, legfőképpen háziasszonyok, hát most akkor irány a konyha, tegyétek a szívetekre a kezeteket és áruljátok el nekem, hogy milyen gyakran cserélitek a mosogató szivacsot. Az egyik magazin cikke szerint a konyha egyik legártatlanabbnak tűnő tárgya, valójában a lakás legszennyezettebb pontja, a mosogató szivacs. A kutatások azt mutatják, hogy egy átlagos szivacsban több baktérium él, mint egy WC ülőkén. És nem is akármilyen baktériumok, hanem olyan törzsek, amelyek hát jól bírják a nedvességet és a meleg környezetet. A szakértők szerint a legnagyobb hiba, hogy sokan túl sokáig használják ugyanazt a szivacsot. A nedves porózus anyag ideális táptalaj, és minden egyes mosogatás után tovább szaporodnak benne a kórokozók. A cikk szerint a szivacsot hetente mindenképpen érdemes cserélni, még akkor is, ha látszólag jó állapotban van. Fontos az is, hogyan használjuk. A szivacs nem való nyers húsos eszközök tisztítására, mert a baktériumokat csak szétkeni. Ezeket vagy külön eszközzel, vagy forró vízzel kell elmosni. A szakértők azt is javasolják, hogy a szivacsot használat után alaposan ki kell csavarni, és olyan helyre kell tenni, ahol gyorsan megszárad. A nedves szivacs ugyanis baktérium szupertelep. A tanulság nagyon egyszerű, a tiszta konyha nem a drága tisztítószereken múlik, hanem azon, hogy időben kidobjuk a szivacsot, mielőtt az válik a lakás legkoszosabb tárgyává. Hivatlan látogatókkal és lakókkal, ki tudja, lehet, hogy földön kívüli organizmusok vannak rajta. A viccet félretéve egyébként remélem, hogy tudtam segíteni ezek az infókkal, és hát bízom benne egyébként, hogy a nagy többség már eleve így teszi a dolgát a konyhában. Én pedig hát akár a konyhai meló mellé is hozom nektek a slágereket és a magyar kedvenceket itt a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

telik a napotok, remélem, hogy szuperul és kellemesen. Május 25-e pünköst hétfő van, ez pedig a Plusz FM, ugye a kedvenc adótok, és remélem, hogy a kedvenc műsorotok az egyik, ugye a Sláger Plusz, aminek éppen a harmadik órájára teszünk pontot. De természetesen nem unatkozunk a folytatásban sem. Egyrésztről jönnek a friss információk, a ropogós hírek Ábrahám Miklós kollégám jó voltából, aztán pedig én is jövök vissza, és már is mutatom nektek azt a dalt, amivel indul a negyedik óra.

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: Óvd meg megtakarításaidat a 4 hónapos futamidejű Fresh Money euróbetéttel, évi 2,5%-os kamattal, valamint Benere árfolyamon számított lei euró, euró lei devizaváltással a Smart Hour keretében a Smart Mobile alkalmazásban. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remárt üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: A közszférában dolgozók több mint a felének hozhat fizetésemelést a román kormány új közalkalmazotti bértörvénye, miközben az állambér kiadásai mintegy 8 milliárd lejjel nőhetnek. Hivatalosan is elindulhatnak azok a támogatási programok, amelyekre sokan várnak. A kormány ugyanis elfogadta a környezetvédelmi alapkezelő idei költségvetését. Feloldották az 1990. január 1-je és 1992. december 31-e közötti időszakban készített diplomáciai iratok titkosítását. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A közszférában dolgozók több mint a felének hozhat fizetésemelést a román kormány új közalkalmazotti bértörvénye, miközben az állam bérkiadásai mintegy 8 milliárd lejjel nőhetnek. Az új bérrás bevezetésével a jelenlegi 166 milliárd lejes bérkeret 174 milliárd lejre emelkedne. Az aktuális számítások szerint a közalkalmazottak mintegy 53%-a részesülne béremelésben. Ilie Bolozsán szerint a bérek további növelésének egyetlen módja a közkiadások csökkentése lenne, beleértve bizonyos állások megszüntetését is. A kormány ugyan akkor azt ígéri, hogy azoknak a közalkalmazottaknak sem csökken a fizetése, akik nem kapnak emelést. A tervezet egyik fontos eleme, hogy a különféle pótlékokat beépítenék az alapbérbe. Így például az étkezési juttatás sem külön tételként szerepelne. Egyedül az uniós projektek kezeléséért járó, akár 40%-os pótlék maradna meg külön juttatásként. Hivatalosan is elindulhatnak azok a támogatási programok, amelyekre sokan várnak. A kormány ugyanis elfogadta a környezetvédelmi alapkezelő idei költségvetését. Így megnyílhat az út a roncsautó program, valamint a napelemes rendszerekhez kapcsolódó energiatárolási pályázatok meghirdetése előtt. A legnagyobb összeget továbbra is a víz és csatorna hálózatok bővítésére és korszerűsítésére fordítják. De jelentős pénzek jutnak a roncsautó programra, az energiatárolásra, az erdősítésre és a hulladékgazdálkodási infrastruktúrára is. Újdonságként jelenik meg az a sokak által várt 400 millió lejes program is, amely akkumulátorok és energiatároló rendszerek finanszírozását célozza a termelőfogyasztók számára. Feloldották az 1990. január 1-je és 1992. december 31-e közötti időszakban készített diplomáciai iratok titkosítását. Így a rendszerváltás időszakának fontos dokumentumai válnak kutathatóvá. A kormányhatározat több mint 5000 eddig szolgálati titokként kezelt dossziéra vonatkozik. A külügyminisztérium szerint ez a legnagyobb terjedelmű diplomáciai dokumentumcsomag, amelyet az 1989 előtti dossziék nyilvánosságra hozatala óta hozzáférhetővé tesznek. A titkosítás feloldását kezdemény Vanácsoljó ügyvívő külügyminiszter Facebook bejegyzésében azt írta, a románoknak joguk van tudni, hogyan találta meg helyét Románia 1989 után, miként szakított a Szovjetunió körüli szövetségi rendszerrel, és milyen álláspontra helyezkedett a hidegháborút követő válságokban.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
5: A mai napon akár 31 fokot is mérhetünk napközben, éjjel pedig 17 fokig süllyed a hőmérséklet. Csapadék nem várható, a szél viszont megélénkülhet, illetve számottevő fronthatás nem terheli a szervezetünket.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
7: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
5: Lezárták a 19-es országút Váradról ki és bevezető Szújisuló utcai szakaszát. A bevásárlóközpont mellett az expresszel való kereszteződésnél épülő felüljáró munkálatai miatt. Számítsatok arra, hogy csak kerülővel a Jumbo melletti a 19-es országutat a Szántói úttal összekötő út és a Szántói út használatával tudtok eljutni a Püspöki útra, illetve az expresszen is természetesen a város központi részeibe, és persze ugyanezen útvonalakat vagytok kénytelenek használni a városból kifelé is. Forgalomkorlátozások léptek életbe az Aradi út és a körgyűrű kereszteződésénél zajló aluljáróépítési munkálatok zavartalan lebonyolítása érdekében. Az Aradi úton haladókat egy ideiglenesen kialakított szakaszra terelik, amely a városból kifelé a felüljáró alatt áthaladva a Hornbachhoz vezető útba csatlakozik bele, és innen haladhatunk tovább az Aradi úttal párhuzamos kiegészítő úton, ellenkező irányban úgy szintén ezen az útvonalon. Szent András irányából nem lehet csak a Hornbachig eljutni, és onnan a parkolón keresztül lehet becsatlakozni az Aradi útra, mind a városba befelé, mind a kifelé tartó irányokba. Érjetek célba a épségben, jó utat kíván a Plusz FM!
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
5: Május 25-én pünköst hétfőn még mindig a Plusz FM-et hallgatjátok, hál' Istennek, tartsátok meg ezt a jó szokásotokat. Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója szól, és benne a Sláger Plusz negyedik felvonása, én pedig még mindig Kessérű Tomi vagyok, és ebben a 60 percben is várlak benneteket, és állok a rendelkezésetekre. Még mindig vannak nálam fontos infók, úgyhogy figyeljetek, füleljetek. Aztán az óra második felében egyenesen Hollywoodból szállítok majd nektek egy filmes hírt. Ősszel jön ugyanis a Volt egyszer egy Hollywood folytatása Brad Pitt-tel, és egy nagyon szokatlan bemutatót kapott egyébként a film, úgyhogy ezügyben majd mi is átugrunk a tengeren túlra. Most viszont jönnek azok a dalok, amiket nagyon szeretünk, úgyhogy hangerő fel!
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: ez már a Sláger plusz negyedik órája. Kedves autósok, ne feledjétek, hogy jelentősen átalakulhat a romániai útdíjrendszer július 1-től. Az országos közutak használatáért fizetendő matrica ára ezentúl nem csak a jármű kategóriájától és az érvényességi időtől függhet majd, hanem attól is, hogy mennyire szennyező az adott jármű. A közlekedési minisztérium már közvitára bocsátotta az új díjszinteket tartalmazó rendelettervezetet. Az új rendszer szerint a személyautók esetében 3 környezetvédelmi kategóriát különböztetnek meg. Euro 6 és elektromos járművek, Euro 4 és 5 besorolású járművek, valamint Euro 3-as vagy annál régebbi nagyobb károsanyag kibocsátású autók. Az elektromos járművek az Euro 6-os kategóriával azonos díjszabást kapnak. A legkisebb egynapos útdíjmatrica egy elektromos vagy Euro 6-os személyautó esetében 22 lejbe kerül majd, míg egy Euro 4-5 kategóriás autóra 26 lejt, egy Euro 3-as vagy annál régebbi járműre pedig 29 lejt kell fizetni. A 30 napos matrica ára 48, 55, illetve 62 lej lesz, az éves útdíjmatrica pedig 254, 292 vagy 330 lejbe kerül majd a környezetvédelmi besorolástól függően. A változások nem csak a személyi autókat érintik, külön díjszabást határoznak meg a legfeljebb 3,5 tonnás tehergépkocsikra, a kisebb buszokra és a nagy 23 ülőhelynél több férőhelyes személyszállító járművekre is. Utóbbiaknál a legmagasabb éves díj 4420 lej lehet a legszennyezőbb kategóriában. Köszi a figyelmet, remélem, hogy tudtam segíteni az infókkal. Egyébként baleset és büntetésmentes jó utat kívánok nektek, slágerekkel és magyar kedvencekkel itt a Pluszon.
1: A

0: Figyelem, figyelem, kedves Plusz FM hallgatók! Az időjárási viszonyoktól függően ugyanis május 18-a és 29-e között, tehát jelen pillanatban is, naponta 22 és hajnali 5 óra között rovarirtási és növényegészségügyi kezelések folynak Nagybárad önkormányzatának köz- és magánterületein. Arra kérik Nagybárad lakosságát, különösen a gyerekeket, az időseket, a szívbetegségben, asztmában szenvedőket, vagy a különféle vegyi anyagokra allergiás személyeket, hogy lehetőleg ne kerüljetek a permetezőgépek közvetlen hatókörébe. Kérik továbbá azokat a lakástulajdonosokat is, akiknek az utcafronttól közelebb, mint 20 méteres távolságban helyezkedik el az ablakuk, hogy az adott időszakban az esti óráktól egészen a hajnali órákig, hát lehetőség szerint tartsátok az zárva. Felkérik továbbá a méhészeket is, hogy tegyenek meg minden szükséges intézkedést a méhek védelme érdekében. Távolítsák el a kaptárakat a permetezési területről, nehogy baj legyen. További információért vagy a részletekért érdeklődhettek a 02 59 266 086-os telefonszámon. Május 29-ig tart tehát a kezelési akció. Még egyszer a telefonszám 02 59 266 086.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsuk, új gumiabroncsok és új felnék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsuk, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
2: Különleges művészeti élmény érkezik Nagyváradra. Június 20-áig látogatható a nagyváradi római katolikus püspöki palotában a Nagybányai Remek Művek Magángyűjteményekből című nagyszobású kiállítás. 41 ritkán látható festmény a nagybányai művésztelep legnagyobb mestereitől. Iványi Grünwald Béla, Ferenczi Károly, Zóbel Béla, Tihanyi Lajos és még sokan mások. Olyan alkotások, amelyek Nyugat-Európából és magángyűjteményekből érkeznek. Most először Nagyváradon. Ne hagyja ki a tavasz egyik legkiemelkedőbb kulturális eseményét. Nagybányai Remek Művek magángyűjteményekből, Nagyváradon, a Püspöki Palotában.
3: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül.

0: nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
1: És most vissza a zenéhez.
2: Ez a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és a Sláger Plusz negyedik órája hétfőn. A folytatásban zene, zene, zene, aztán pedig irány a tengeren túlra, egyenesen Hollywoodba, hiszen ugye itt a jó hír, hogy ősszel érkezik a Volt egyszer egy Hollywood folytatása, ráadásul Brad Pitt is benne lesz a produkcióban, ami viszont most egy nagyon szokatlan bemutatót, illetve premier dátumot kapott. Hogy pontosan mit, az kiderül hamarosan.

És akkor filmes hírt ígértem nektek ebben az órában itt a Sláger Pluszban. Egy magazin beszámolója szerint ugyanis ősszel érkezik a Volt egyszer egy Hollywood folytatása, és a projekt már most óriási figyelmet kap, részben azért, mert a film szokatlan premier formátumot kapott. A folytatás ugyanis nem a mozikban debütál, hanem egy különleges limitált vetítés sorozatban, amelyet kifejezetten a rajongóknak szánnak. A főszerepben ismét Brad Pitt tér vissza, és a hírek szerint a történet nem közvetlenül az első film cselekményét folytatja, hanem annak világát bővíti ki. Új karakterekkel, új időségkel, de ugyanazzal a hollywoodi kulisszák mögötti hangulattal. A stúdió célja, hogy a film esemény legyen, ne csak egy újabb premier. A különleges bemutató oka egyébként egyszerű. A készítők szerint a Volt egyszer egy Hollywood világa annyira erős rajongótábort épített, hogy a folytatásnak exkluzív élményt akarnak adni, olyat, amit nem lehet csak úgy feltenni egy streaming platformra. A film ősszel kerül a közönség elé, és a szakértők szerint könnyen lehet, hogy ez a bemutatási forma új trendet indít el a nagy stúdióknál, ez az exkluzív vetítés, amire, hogy lehet bejutni, hát azt sajnos nem tudom, az nem derül ki a cikkből, de érdemes, ahogy azt szoktam mondani, a fél szemünket és a fél fülünket rajta tartani a hollywoodi álomgyáron. És mindkét fülünket a Plusz FM-en a Sláger Plusz legjobb kedvencein, hiszen már is megyünk tovább, méghozzá természetesen azokkal a dalokkal, amelyeket még szuperebb

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

0: Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak.
1: No hát a mai napra is véget ért a műszak, nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk pünköst hétfőn, május 25-én itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, a Sláger Pluszban természetesen. Búcsúzom, Keserű Tomi voltam vagyok, és leszek holnap kedden, ismét számítok rátok a szokott időben és helyen. A folytatásban jönnek a friss hírek Ábrahám Miklóstól, aztán indul egy újabb zenei óra, úgyhogy mindenképpen maradjatok, már csak azért is, mert hogy a hírek után ez a dal pörög, figyeljetek, hello mindenkinek! Keep on crying, baby.
2: Itt a Plusz FM. Reklám.
3: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ro-t és a wavesfestival.ro-t.
4: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Május 27-ig a 0,75 literes Stray Pietre bor ára különböző kiszerelésben 8,99 bani, valamint a görög dinnye kilója mindössze 5,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
5: Mi a közös a lejben és a forintban? Mindkettő segít, hogy közelebb legyél szeretteidhez. A Raiffeisennél pedig mindkét számlát díjmentesen megkaphatod. Legyél te is a Raiffeisen Bank ügyfele, nyisd lej alapú folyószámlát és díjmentes forintszámlát is kapsz 0 számla vezetési díjjal és Benere deviza árfolyammal. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: A korábbi árkorlátozási rendszer átalakítása után megérkeztek az első magasabb gázszámlák. Sok fogyasztó már is jelentős drágulásról számol be. Azok a román állampolgárok, akik Romániában és az Egyesült Államokban is dolgoztak, a jövőben mindkét országból kaphatnak nyugdíjat. Idén is a Dacia a legértékesebb hazai márka. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A korábbi árkorlátozási rendszer átalakítása után megérkeztek az első magasabb gázszámlák. Sok fogyasztó jelentős drágulásról számol be. Az Antenna 3 beszámolója szerint egyes ajánlatokban a földgáz ára már meghaladja a 0,41 kWh-ként. Miközben a korábbi háztartási fogyasztókra alkalmazott hatóságilag rögzített árszint 0,31 lej per kWh volt. Ez azt jelenti, hogy egy 1000 kWh-es fogyasztás esetén a számla akár mintegy 90 lejjel is magasabb lehet, mint a korábbi védett ár mellett. A számlák értelmezését sok fogyasztó számára az is nehezíti, hogy a gáz árát egyre inkább kilovattórában tüntetik fel. Miközben a gázóra továbbra is köbmétert mér. A mostani drágulás azért is vált ki erős reakciókat, mert a román kormány és az energiahatóság vezetői még néhány hónappal ezelőtt azt hangsúlyozták, hogy a lakossági gázárak nem fognak jelentősen emelkedni. Azok a román állampolgárok, akik Romániában és az Egyesült Államokban is dolgoztak, a jövőben mindkét országból kaphatnak nyugdíjat. Ugyanez vonatkozik azokra az amerikai állampolgárokra is, akik Romániában vállaltak munkát. Az új szabályozás szerint mindkét állam a saját területén ledolgozott időszak után járó nyugdíjrészt fizeti majd ki. Mindez a Románia és az Egyesült Államok között létrejött szociális biztonsági megállapodás alapján válik lehetővé, amely 2026. szeptember 1-én lép hatályba. A jogi keret lehetővé teszi, hogy akik Romániában és az Egyesült Államok is dolgoztak, a nyugdíjjogosultság megállapításakor összevonhassák a két országban szerzett biztosítási időszakaikat. Ebben az évben is a Dacia a legértékesebb hazai márka név. Derül ki a Brand Finance összeállításából. A román automárka értékét 1,2 milliárd euróra satszolják. Az idei az egymást követő negyedik év, amikor a Dacia vezeti a ranglistát. A második a Transylvania Bank 876 millió euróval. Míg a harmadik helyre, leszorítva a dobogóról az e-magot, a Digi jött fel. Tesari Zoltán brendjét 734 millió euróra értékelik. Míg a legnagyobb hazai online kereskedő 672 millió eurót ér. Az első tízbe a Dedeman, az OMV Petrom, két bank, a Becsere és a Berede, majd a Bitdefender IT cég, valamint az Altex fért még be.
2: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amöfett nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: a Plusz FM. Reklám. Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első Lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar püspökiben. A Lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvény. Jegyek az entertix.ro és a bilete.ro oldalakon. Május 31-én és június 1-én visszatér a Nagyváradi Gyermekfesztivál. A fesztivál idén először, már május 31-én elkezdődik a Nagyváradi Várban előadásokkal, kreatív foglalkozásokkal, zenével, mesefigurákkal és sok-sok programmal. Június 1-én pedig a Nagyváradi Várban, a Gyermekvárosban és a Barkőlői Parkban folytatódik a program 10 és 21 óra között. A belépés ingyenes, az eseményt a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatala szervezi.
1: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
1: magyar kedvencek Nagyváradon.
2: Ez a Plusz

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre nyomasztóbbá válik az élelmiszer és energiaárak, a lakbér, valamint a banki törlesztő részletek emelkedése. A legtöbben a holnaptól való félelemből takarítanak meg kisebb-nagyobb összegeket. Betiltanák a mobiltelefonok használatát a tanítás teljes időtartama alatt, beleértve a szüneteket és az iskolán kívül szervezett tevékenységeket is. Jelentős számú bevándorló hagyta el tavaly Nagy-Britanniát. A legtöbbjük román és lengyel állampolgár volt. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Egyre nyomasztóbbá válik az élelmiszer és energiaárak, a lakbér és a banki törlesztő részletek emelkedése, és a hazai munkavállalók több mint fele elégedetlen a bérével. A növekvő megélhetési költségek mellett nem csoda, hogy a fizetésből nagyon keveset lehet félretenni, ha egyáltalán sikerül. Egy másik közvéleménykutatás szerint a legtöbben a holnaptól való félelemből takarítanak meg kisebb-nagyobb összegeket. Az átlagos romániai számára ez azt jelenti, hogy a törlesztő részletek, a közüzemi számlák és az alapvető bevásárlások kifizetése után nagyon kevés pénz marad meg takarításra, nyaralásra vagy váratlan kiadásokra. Jelenleg a fizetések és az árak közötti különbség lett a stressz fő forrása. Derül ki az utóbbi időben egyre gyakoribb felmérésekből. Ezek eredményei azt mutatják, hogy sok munkavállaló az elbocsátásoktól és a gazdasági bizonytalanságtól való félelemben él. Betiltanák a mobiltelefonok használatát a tanítás teljes időtartama alatt, beleértve a szüneteket és az iskolán kívül szervezett tevékenységeket is. Az általános és középiskolai oktatásról szóló törvényt módosító jogszabályjavaslatot már be is terjesztették a képviselőház elé. A tervezet amellett, hogy betiltja a mobil használatot, azt is előírja, hogy a diákoknak az iskolában tartózkodásuk ideje alatt a készülékeket az erre a célra kialakított helyiségekben kell elhelyezniük. A szabályok megsértése esetén a telefonokat ideiglenesen elkobozhatják, majd később az iskola belső szabályzatának megfelelően átadhatják a szülőknek vagy a diákoknak. Jelentős számú bevándorló hagyta el tavaly Nagy-Britanniát. Az adatok szerint az EU állampolgárai közül 118 ezeren költöztek el a királyságból. A legtöbbjük román és lengyel állampolgár volt. 2025-ben 24 ezer honfitársunk döntött úgy, hogy végleg hazaköltözik. Elemzők szerint ez nem egyszerű hazaköltözési hullám, inkább a Brexit utáni brit modell kifáradásának jele. A fő ok? Nagy-Britannia már nem olyan vonzó, mint a 2010-es években. Megszűnt az EU-s szabad munkavállalás. Az új bevándorlási rendszer főleg a képzettebb, magas fizetési munkáknak kedvez. Miközben a romániaiak jelentős része éppen az építőiparban, a vendéglátásban és a szolgáltatásokban talált munkát. Ehhez jön a megélhetési válság. Drága lakhatás, magas rezsi, romló közszolgáltatások, gyengébb font, bizonytalanabb társadalmi légkör.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

0: a Plusz FM. Reklám. Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvény. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon. Május 31-én és június 1-én visszatér a Nagyváradi Gyermekfesztivál. A fesztivál idén először, már május 31-én elkezdődik a Nagyváradi Várban előadásokkal, kreatív foglalkozásokkal, zenével, mesefigurákkal és sok-sok programmal. Június 1-én pedig a Nagyváradi Várban, a Gyermekvárosban és a Barkőlői Parkban folytatódik a program 10 és 21 óra között. A belépés ingyenes, az eseményt a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatala szervezi.
1: Minden hétköznap este 8-tól csak a Plusz FM-en. Zenevonal. Csak magyar zenékkel.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első Lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar püspökiben. A Lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos! Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvény. Jegyek az entertix.ro és a bilete.ro oldalakon.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: A közszférában dolgozók több mint a felének hozhat fizetésemelést a román kormány új közalkalmazotti bértörvénye, miközben az állambér kiadásai mintegy 8 milliárd lejjel nőhetnek. Hivatalosan is elindulhatnak azok a támogatási programok, amelyekre sokan várnak. A kormány ugyanis elfogadta a környezetvédelmi alapkezelő idei költségvetését. Feloldották az 1990. január 1-e és 1992. december 31-e közötti időszakban készített diplomáciai iratok titkosítását. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A közszférában dolgozók több mint a felének hozhat fizetésemelést a román kormány új közalkalmazotti bértörvénye, miközben az állam bérkiadásai mintegy 8 milliárd lejjel nőhetnek. Az új bérrás bevezetésével a jelenlegi 166 milliárd lejes bérkeret 174 milliárd lejre emelkedne. Az aktuális számítások szerint a közalkalmazottak mintegy 53%-a részesülne béremelésben. Ilie Bolozsán szerint a bérek további növelésének egyetlen módja a közkiadások csökkentése lenne, beleértve bizonyos állások megszüntetését is. A kormány ugyanakkor azt ígéri, hogy azoknak a közalkalmazottaknak sem csökken a fizetése, akik nem kapnak emelést. A tervezet egyik fontos eleme, hogy a különféle pótlékokat beépítenék az alapbérbe. Így például az étkezési juttatás sem külön tételként szerepelne. Egyedül az uniós projektek kezeléséért járó, akár 40%-os pótlék maradna meg külön juttatásként. Hivatalosan is elindulhatnak azok a támogatási programok, amelyekre sokan várnak. A kormány ugyanis elfogadta a környezetvédelmi alapkezelő idei költségvetését. Így megnyílhat az út a roncsautó program, valamint a napelemes rendszerekhez kapcsolódó energiatárolási pályázatok meghirdetése előtt. A legnagyobb összeget továbbra is a víz és csatornahálózatok bővítésére és korszerűsítésére fordítják. De jelentős pénzek jutnak a roncsautó programra, az energiatárolásra, az erdősítésre és a hulladékgazdálkodási infrastruktúrára is. Újdonságként jelenik meg az a sokak által várt 400 millió lejes program is, amely akkumulátorok és energiatároló rendszerek finanszírozását célozza a termelőfogyasztók számára. Feloldották az 1990. január 1-e és 1992. december 31-e közötti időszakban készített diplomáciai iratok titkosítását. Így a rendszerváltás időszakának fontos dokumentumai válnak kutathatóvá. A kormányhatározat több mint 5000 eddig szolgálati titokként kezelt dossziéra vonatkozik. A külügyminisztérium szerint ez a legnagyobb terjedelmű diplomáciai dokumentumcsomag, amelyet az 1989 előtti dossziék nyilvánosságra hozatala óta hozzáférhetővé tesznek. A titkosítás feloldását kezdemény Vanácsoljó ügyvívő külügyminiszter Facebook bejegyzésében azt írta, a románoknak joguk van tudni, hogyan találta meg helyét Románia 1989 után, miként szakított a Szovjetunió körüli szövetségi rendszerrel, és milyen álláspontra helyezkedett a hidegháborút követő válságokban.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Get roll with the fever on the dance floor.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A korábbi árkorlátozási rendszer átalakítása után megérkeztek az első magasabb gázszámlák. Sok fogyasztó már is jelentős drágulásról számol be. Azok a román állampolgárok, akik Romániában és az Egyesült Államokban is dolgoztak, a jövőben mindkét országból kaphatnak nyugdíjat. Idén is a Dacia a legértékesebb hazai márka. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A korábbi árkorlátozási rendszer átalakítása után megérkeztek az első magasabb gázszámlák. Sok fogyasztó jelentős drágulásról számol be. Az Antenne 3 beszámolója szerint egyes ajánlatokban a földgázára már meghaladja a 0,41 kWh-ként. Miközben a korábbi háztartási fogyasztókra alkalmazott hatóságilag rögzített árszint 0,31 lej per kWh volt. Ez azt jelenti, hogy egy 1000 kWh-es fogyasztás esetén a számla akár mintegy 90 lejjel is magasabb lehet, mint a korábbi védett ár mellett. A számlák értelmezését sok fogyasztó számára az is nehezíti, hogy a gáz árát egyre inkább kilovattórában tüntetik fel. Miközben a gázóra továbbra is köbmétert mér. A mostani drágulás azért is vált ki erős reakciókat, mert a román kormány és az energiahatóság vezetői még néhány hónappal ezelőtt azt hangsúlyozták, hogy a lakossági gázárak nem fognak jelentősen emelkedni. Azok a román állampolgárok, akik Romániában és az Egyesült Államokban is dolgoztak, a jövőben mindkét országból kaphatnak nyugdíjat. Ugyanez vonatkozik azokra az amerikai állampolgárokra is, akik Romániában vállaltak munkát. Az új szabályozás szerint mindkét állam a saját területén ledolgozott időszak után járó nyugdíjrészt fizeti majd ki. Mindez a Románia és az Egyesült Államok között létrejött szociális biztonsági megállapodás alapján válik lehetővé, amely 2026. szeptember 1-én lép hatályba. A jogi keret lehetővé teszi, hogy akik Romániában és az Egyesült Államokban is dolgoztak, a nyugdíjjogosultság megállapításakor összevonhassák a két országban szerzett biztosítási időszakaikat. Ebben az évben is a Dacia a legértékesebb hazai márka név. Derül ki a Brand Finance összeállításából. A román automárka értékét 1,2 milliárd euróra satszolják. Az idei az egymást követő negyedik év, amikor a Dacia vezeti a ranglistát. A második a Transylvania Bank 876 millió euróval. Míg a harmadik helyre, leszorítva a dobogóról az e-magot, a Digi jött fel. Tezeri Zoltán brendjét 734 millió euróra értékelik. Míg a legnagyobb hazai online kereskedő 672 millió eurót ér. Az első tízbe a Didéman, az OMV Petrom, két bank, a Becsere és a BRD, majd a Bitdefender IT cég, valamint az Altex fért még be.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: right, snap.
1: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
2: Amiben fent nincs, majd nincs harapban. Senkivel.
3: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
1: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre nyomasztóbbá válik az élelmiszer és energiaárak, a lakbér, valamint a banki törlesztő részletek emelkedése. A legtöbben a holnaptól való félelemből takarítanak meg kisebb-nagyobb összegeket. Betiltanák a mobiltelefonok használatát a tanítás teljes időtartama alatt, beleértve a szüneteket és az iskolán kívül szervezett tevékenységeket is. Jelentős számú bevándorló hagyta el tavaly Nagy-Britanniát. A legtöbbjük román és lengyel állampolgár volt. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Egyre nyomasztóbbá válik az élelmiszer és energiaárak, a lakbér és a banki törlesztő részletek emelkedése, és a hazai munkavállalók több mint fele elégedetlen a bérével. A növekvő megélhetési költségek mellett nem csoda, hogy a fizetésből nagyon keveset lehet félretenni, ha egyáltalán sikerül. Egy másik közvéleménykutatás szerint a legtöbben a holnaptól való félelemből takarítanak meg kisebb-nagyobb összegeket. Az átlagos romániai számára ez azt jelenti, hogy a törlesztő részletek, a közüzemi számlák és az alapvető bevásárlások kifizetése után nagyon kevés pénz marad meg takarításra, nyaralásra vagy váratlan kiadásokra. Jelenleg a fizetések és az árak közötti különbség lett a stressz fő forrása. Derül ki az utóbbi időben egyre gyakoribb felmérésekből. Ezek eredményei azt mutatják, hogy sok munkavállaló az elbocsátásoktól és a gazdasági bizonytalanságtól való félelemben él. Betiltanák a mobiltelefonok használatát a tanítás teljes időtartama alatt, beleértve a szüneteket és az iskolán kívül szervezett tevékenységeket is. Az általános és középiskolai oktatásról szóló törvényt módosító jogszabályjavaslatot már be is terjesztették a képviselőház elé. A tervezet amellett, hogy betiltja a mobil használatot, azt is előírja, hogy a diákoknak az iskolában tartózkodásuk ideje alatt a készülékeket az erre a célra kialakított helyiségekben kell elhelyezniük. A szabályok megsértése esetén a telefonokat ideiglenesen elkobozhatják, majd később az iskola belső szabályzatának megfelelően átadhatják a szülőknek vagy a diákoknak. Jelentős számú bevándorló hagyta el tavaly Nagy-Britanniát. Az adatok szerint az EU állampolgárai közül 118 ezeren költöztek el a királyságból. A legtöbbjük román és lengyel állampolgár volt. 2025-ben 24 ezer honfitársunk döntött úgy, hogy végleg hazaköltözik. Elemzők szerint ez nem egyszerű hazaköltözési hullám, inkább a Brexit utáni brit modell kifáradásának jele. A fő ok? Nagy-Britannia már nem olyan vonzó, mint a 2010-es években. Megszűnt az EU-s szabad munkavállalás. Az új bevándorlási rendszer főleg a képzettebb, magasabb fizetésű munkáknak kedvez. Miközben a romániaiak jelentős része éppen az építőiparban, a vendéglátásban és a szolgáltatásokban talált munkát. Ehhez jön a megélhetési válság. Drága lakhatás, magas rezsi, romló közszolgáltatások, gyengébb font, bizonytalanabb társadalmi légkör.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A közszférában dolgozók több mint a felének hozhat fizetés emelést a román kormány új közalkalmazotti bértörvénye, miközben az állambér kiadásai mintegy 8 milliárd lejjel nőhetnek. Hivatalosan is elindulhatnak azok a támogatási programok, amelyekre sokan várnak. A kormány ugyanis elfogadta a környezetvédelmi alapkezelő idei költségvetését. Feloldották az 1990. január 1-je és 1992. december 31-e közötti időszakban készített diplomáciai iratok titkosítását. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A közszférában dolgozók több mint a felének hozhat fizetésemelést a román kormány új közalkalmazotti bértörvénye, miközben az állam bérkiadásai mintegy 8 milliárd lejjel nőhetnek. Az új bérrás bevezetésével a jelenlegi 166 milliárd lejes bérkeret 174 milliárd lejre emelkedne. Az aktuális számítások szerint a közalkalmazottak mintegy 53%-a részesülne béremelésben. Ilija Bolozsán szerint a bérek további növelésének egyetlen módja a közkiadások csökkentése lenne, beleértve bizonyos állások megszüntetését is. A kormány ugyanakkor azt ígéri, hogy azoknak a közalkalmazottaknak sem csökken a fizetése, akik nem kapnak emelést. A tervezet egyik fontos eleme, hogy a különféle pótlékokat beépítenék az alapbérbe. Így például az étkezési juttatás sem külön tételként szerepelne. Egyedül az uniós projektek kezeléséért járó, akár 40%-os pótlék maradna meg külön juttatásként. Hivatalosan is elindulhatnak azok a támogatási programok, amelyekre sokan várnak. A kormány ugyanis elfogadta a környezetvédelmi alapkezelő idei költségvetését. Így megnyílhat az út a roncsautó program, valamint a napelemes rendszerekhez kapcsolódó energiatárolási pályázatok meghirdetése előtt. A legnagyobb összeget továbbra is a víz és csatornahálózatok bővítésére és korszerűsítésére fordítják. De jelentős pénzek jutnak a roncsautó programra, az energiatárolásra, az erdősítésre és a hulladékgazdálkodási infrastruktúrára is. Újdonságként jelenik meg az a sokak által várt 400 millió lejes program is, amely akkumulátorok és energiatároló rendszerek finanszírozását célozza a termelőfogyasztók számára. Feloldották az 1990. január 1-je és 1992. december 31-e közötti időszakban készített diplomáciai iratok titkosítását. Így a rendszerváltás időszakának fontos dokumentumai válnak kutathatóvá. A kormányhatározat több mint 5000 eddig szolgálati titokként kezelt dossziéra vonatkozik. A külügyminisztérium szerint ez a legnagyobb terjedelmű diplomáciai dokumentumcsomag, amelyet az 1989 előtti dossziék nyilvánosságra hozatala óta hozzáférhetővé tesznek. A titkosítás feloldását kezdeményezik Vanácsoljó ügyvívő külügyminiszter Facebook bejegyzésében azt írta: a románoknak joguk van tudni, hogyan találta meg helyét Románia 1989 után. Miként szakított a Szovjetunió körüli szövetségi rendszerrel, és milyen álláspontra helyezkedett a hidegháborút követő válságokban.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A korábbi árkorlátozási rendszer átalakítása után megérkeztek az első magasabb gázszámlák. Sok fogyasztó már is jelentős drágulásról számol be. Azok a román állampolgárok, akik Romániában és az Egyesült Államokban is dolgoztak, a jövőben mindkét országból kaphatnak nyugdíjat. Idén is a Dacia a legértékesebb hazai márka. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A korábbi árkorlátozási rendszer átalakítása után megérkeztek az első magasabb gázszámlák. Sok fogyasztó jelentős drágulásról számol be. Az Antenne 3 beszámolója szerint egyes ajánlatokban a földgáz ára már meghaladja a 0,41 kWh-ként. Miközben a korábbi háztartási fogyasztókra alkalmazott hatóságilag rögzített árszint 0,31 lej per kilovattóra volt. Ez azt jelenti, hogy egy 1000 kWh-es fogyasztás esetén a számla akár mintegy 90 lejjel is magasabb lehet, mint a korábbi védett ár mellett. A számlák értelmezését sok fogyasztó számára az is nehezíti, hogy a gáz árát egyre inkább kilovattórában tüntetik fel. Miközben a gázóra továbbra is köbmétert mér. A mostani drágulás azért is vált ki erős reakciókat, mert a román kormány és az energiahatóság vezetői még néhány hónappal ezelőtt azt hangsúlyozták, hogy a lakossági gázárak nem fognak jelentősen emelkedni. Azok a román állampolgárok, akik Romániában és az Egyesült Államokban is dolgoztak, a jövőben mindkét országból kaphatnak nyugdíjat. Ugyanez vonatkozik azokra az amerikai állampolgárokra is, akik Romániában vállaltak munkát. Az új szabályozás szerint mindkét állam a saját területén ledolgozott időszak után járó nyugdíjrészt fizeti majd ki. Mindez a Románia és az Egyesült Államok között létrejött szociális biztonsági megállapodás alapján válik lehetővé, amely 2026. szeptember 1-én lép hatályba. A jogi keret lehetővé teszi, hogy akik Romániában és az Egyesült Államokban is dolgoztak, a nyugdíjjogosultság megállapításakor összevonhassák a két országban szerzett biztosítási időszakaikat. Ebben az évben is a Dacia a legértékesebb hazai márka név. Derül ki a Brand Finance összeállításából. A román autómárka értékét 1,2 milliárd euróra satszolják. Az idei az egymást követő negyedik év, amikor a Dacia vezeti a ranglistát. A második a Transylvania Bank 876 millió euróval. Míg a harmadik helyre, leszorítva a dobogóról az e-magot, a Digi jött fel. Tesseri Zoltán brendjét 734 millió euróra értékelik. Míg a legnagyobb hazai online kereskedő 672 millió eurót ér. Az első tízbe a Dedeman, az OMV Petrom, két bank, a Becsere és a Berede, majd a Bitdefender IT cég, valamint az Altex fért még be.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre nyomasztóbbá válik az élelmiszer és energiaárak, a lakbér, valamint a banki törlesztő részletek emelkedése. A legtöbben a hónaptól való félelemből takarítanak meg kisebb-nagyobb összegeket. Betiltanák a mobiltelefonok használatát a tanítás teljes időtartama alatt, beleértve a szüneteket és az iskolán kívül szervezett tevékenységeket is. Jelentős számú bevándorló hagyta el tavaly Nagy-Britanniát. A legtöbbjük román és lengyel állampolgár volt. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Egyre nyomasztóbbá válik az élelmiszer és energiaárak, a lakbér és a banki törlesztő részletek emelkedése, és a hazai munkavállalók több mint fele elégedetlen a bérével. A növekvő megélhetési költségek mellett nem csoda, hogy a fizetésből nagyon keveset lehet félretenni. Ha egyáltalán sikerül. Egy másik közvéleménykutatás szerint a legtöbben a holnaptól való félelemből takarítanak meg kisebb-nagyobb összegeket. Az átlagos romániai számára ez azt jelenti, hogy a törlesztő részletek, a közüzemi számlák és az alapvető bevásárlások kifizetése után nagyon kevés pénz marad meg takarításra, nyaralásra vagy váratlan kiadásokra. Jelenleg a fizetések és az árak közötti különbség lett a stressz fő forrása. Derül ki az utóbbi időben egyre gyakoribb felmérésekből. Ezek eredményei azt mutatják, hogy sok munkavállaló az elbocsátásoktól és a gazdasági bizonytalanságtól való félelemben él. Betiltanák a mobiltelefonok használatát a tanítás teljes időtartama alatt, beleértve a szüneteket és az iskolán kívül szervezett tevékenységeket is. Az általános és középiskolai oktatásról szóló törvényt módosító jogszabályjavaslatot már be is terjesztették a képviselőház elé. A tervezet amellett, hogy betiltja a mobil használatot, azt is előírja, hogy a diákoknak az iskolában tartózkodásuk ideje alatt a készülékeket az erre a célra kialakított helyiségekben kell elhelyezniük. A szabályok megsértése esetén a telefonokat ideiglenesen elkobozhatják. Majd később az iskola belső szabályzatának megfelelően átadhatják a szülőknek vagy a diákoknak. Jelentős számú bevándorló hagyta el tavaly Nagy-Britanniát. Az adatok szerint az EU állampolgárai közül 118 ezeren költöztek el a királyságból. A legtöbbjük román és lengyel állampolgár volt. 2025-ben 24 ezer honfitársunk döntött úgy, hogy végleg hazaköltözik. Elemzők szerint ez nem egyszerű hazaköltözési hullám, inkább a Brexit utáni brit modell kifáradásának jele. A fő ok? Nagy-Britannia már nem olyan vonzó, mint a 2010-es években. Megszűnt az EU-s szabad munkavállalás. Az új bevándorlási rendszer főleg a képzettebb, magas fizetésű munkáknak kedvez. Miközben a romániaiak jelentős része éppen az építőiparban, a vendéglátásban és a szolgáltatásokban talált munkát. Ehhez jön a megélhetési válság. Drága lakhatás, magas rezsi, romló közszolgáltatások, gyengébb font, bizonytalanabb társadalmi légkör.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van.
1: Csak egy van.
0: Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.
2: Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money.
0: És legkedvesebb magyar kedvenceink.
3: Többet nincs baj, nincs haragban senkivel.
4: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A közszférában dolgozók több mint a felének hozhat fizetésemelést a román kormány új közalkalmazotti bértörvénye, miközben az állambér kiadásai mintegy 8 milliárd lejjel nőhetnek. Hivatalosan is elindulhatnak azok a támogatási programok, amelyekre sokan várnak. A kormány ugyanis elfogadta a környezetvédelmi alapkezelő idei költségvetését. Feloldották az 1990. január 1-je és 1992. december 31-e közötti időszakban készített diplomáciai iratok titkosítását. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A közszférában dolgozók több mint a felének hozhat fizetésemelést a román kormány új közalkalmazotti bértörvénye, miközben az állam bérkiadásai mintegy 8 milliárd lejjel nőhetnek. Az új bérrás bevezetésével a jelenlegi 166 milliárd lejes bérkeret 174 milliárd lejre emelkedne. Az aktuális számítások szerint a közalkalmazottak mintegy 53%-a részesülne béremelésben. Ilija Bolozsán szerint a bérek további növelésének egyetlen módja a közkiadások csökkentése lenne, beleértve bizonyos állások megszüntetését is. A kormány akkor azt ígéri, hogy azoknak a közalkalmazottaknak sem csökken a fizetése, akik nem kapnak emelést. A tervezet egyik fontos eleme, hogy a különféle pótlékokat beépítenék az alapbérbe. Így például az étkezési juttatás sem külön tételként szerepelne. Egyedül az uniós projektek kezeléséért járó, akár 40%-os pótlék maradna meg külön juttatásként. Hivatalosan is elindulhatnak azok a támogatási programok, amelyekre sokan várnak. A kormány ugyanis elfogadta a környezetvédelmi alapkezelő idei költségvetését. Így megnyílhat az út a roncsautóprogram, valamint a napelemes rendszerekhez kapcsolódó energiatárolási pályázatok meghirdetése előtt. A legnagyobb összeget továbbra is a víz- és csatornahálózatok bővítésére és korszerűsítésére fordítják. De jelentős pénzek jutnak a roncsautóprogramra, az energiatárolásra, az erdősítésre és a hulladékgazdálkodási infrastruktúrára is. Újdonságként jelenik meg az a sokak által várt 400 millió lejes program is, amely akkumulátorok és energiatároló rendszerek finanszírozását célozza a termelőfogyasztók számára. Feloldották az 1990. január 1-je és 1992. december 31-e közötti időszakban készített diplomáciai iratok titkosítását. Így a rendszerváltás időszakának fontos dokumentumai válnak kutathatóvá. A kormányhatározat több mint 5000 eddig szolgálati titokként kezelt dossziéra vonatkozik. A külügyminisztérium szerint ez a legnagyobb terjedelmű diplomáciai dokumentumcsomag, amelyet az 1989 előtti dossziék nyilvánosságra hozatala óta hozzáférhetővé tesznek. A titkosítás feloldását kezdeményezik Vanácsoljó ügyvívő külügyminiszter Facebook bejegyzésében azt írta, a románoknak joguk van tudni, hogyan találta meg helyét Románia 1989 után. Miként szakított a Szovjetunió körüli szövetségi rendszerrel, és milyen álláspontra helyezkedett a hidegháborút követő válságokban.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.